A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Ingyenes szűréseket szerveznek dohányosoknak, megnyitják a pesti alsó rakpartot az autósok előtt, szeles időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Életet menthet az az ingyenes szűrőprogram, amelyet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet indított a tüdőrák korai felismerésére. Mivel a betegség kezdeti stádiumban szinte egyáltalán nem okoz tüneteket, a megelőzés kulcsfontosságú. Hogy kiket várnak a vizsgálatra, arról Bogos Krisztinát, az intézet főigazgatóját kérdeztük.
2: Akik fokozott kockázatúnak számítanak, még a tünetmentes állapotban fontos, hogy megjelenjenek ilyen szűrővizsgálat. A rizikócsoportba tartozókat várjuk elsődlegesen, 50 és 74 év közötti aktív dohányosokat, akik legalább 15 évig rendszeresen dohányoztak, azok is, akik letették már, de erős dohányosok voltak. A betegség kialakulásának ez a legfőbb rizikó tényezője, nagyon fontos a korai felismerés.
1: Visszáll az autós forgalom a pesti alsó rakparton, közölte a Budapest Városháza. A nyári lezárás ezzel véget ért, hétvégenként azonban továbbra is korlátozzák a gépjármű forgalmat. Péntek estétől hétfő hajnalig az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt ismét a gyalogosok és a kerékpárosok használják. Hétköznapokon ezen a részen is zavartalanul közlekedhetnek majd az autósok. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. A kormány megbízotti tisztségre szeptember 25-ig várják a jelentkezőket. A pályázókat egy 5-tagú bizottság értékeli szakmai felkészültségük, vezetői szemléletük és a térségre kidolgozott koncepciójuk alapján. Október 1-től a megnevezések is változnak, a vármegye helyett ismét a megye, a főispán helyett pedig a kormány megbízott lesz a hivatalos elnevezés. Kezdődik a latin-amerikai filmnapok. Szerdától egy héten keresztül 7 ország 12 filmje látható a budapesti Urániában. A művek a térség változatos tájaira kalauzolják a nézőket Riótól, az Andok erdején át a dél-amerikai bányavárosokig. Az alkotásokat eredeti nyelven, magyar felirattal, többségüket egyetlen alkalommal vetítik. Általában több órás napsütésre lehet számítani felhő átvonulásokkal, futózáporok főleg északkeleten fordulhatnak elő. Az északnyugati szél több felé megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet csúcsértéke 18 és 24 fok között várható. Holnap napos felhős időben csak elszórtan lehet zápor. Nagy területen lesz erős, néhol viharos az északnyugati szél. Reggel 8-13, délután 16-20 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülöm elém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Újabb római kori leletekkel gazdagodott a Dunaújvárosi Múzeum. Köszöntöm Önöket. Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Újabb római kori leletekkel gazdagodott a Dunaújvárosi Múzeum. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt az elmúlt időszakban több értékes emlék is előkerült a folyó medréből és a korábban víz alatt álló partszakaszokról. A legutóbbi felfedezések között egy római sírkő töredéke is van, amelynek díszítésén még az egykori zöld festés nyomai is láthatók. Korábban egy Jupiternek szentelt oltárkő, egy másik a napistennek szentelt oltártöredék, valamint egy gazdagon szőlőfürtökkel és indákkal díszített kőtöredék is előkerült. A leletek vizsgálata és dokumentálása folytatódik. Új finanszírozási rendszer vonatkozik szeptember 1-től azokra a gyermekekre, akik nem Dunaújvárosban élnek, de a város valamelyik óvodájába járnak. A közgyűlés döntése alapján Dunaújváros a gyermek lakóhelye szerinti önkormányzattól kér hozzájárulást az étkezés költségeihez. Pontos, hogy ez nem jelent újabb fizetési kötelezettséget a szülőknek, a finanszírozás az önkormányzatok között történik. A város ennek érdekében együttműködési megállapodásokat köt az érintett településekkel. A szeptember 17-i közgyűlésen például Nagyvenyim önkormányzatával is megállapodtak az óvodai gyermekétkeztetés költségeinek rendezéséről. Új lehetőséggel segíti Szabadbattyán a speciális igényű tanulók iskolába járását. A tanyabusz hétfőtől rendszeresen Székesfehérvárra szállítja azokat a helyi diákokat, akik szociális vagy egészségügyi alapon jogosultak a tanyagondnoki szolgálathoz kapcsolódó szállításra. A kezdeményezést Kovács Péter polgármester jelentette be, és arra kéri a családokat, hogy éljenek a lehetőséggel. A tanyabusz a tervek szerint hétköznaponként reggel 7:30 indul Székesfehérvárra, majd délután 1 órakor indul vissza Szabadbattyánba. A szolgáltatás nem kényelmi célokat szolgál, a jogosultságot minden jelentkező esetében igazolni kell. Hamarosan megkezdődik a Móra Ferenc utca felújítása Sárkeresztesen. A beruházás során megújul az útburkolat, stabilizált útpatkát alakítanak ki, és kiépítik a zárt csapadékvízelvezetést is. A szükséges helyeken támfal és lépcső is épül. A kivitelezés a napokban indul és várhatóan tavasszal fejeződik be. Az építkezés idején forgalmi korlátozásokra és átmeneti kellemetlenségekre is számítani kell. Az önkormányzat a lakók türelmét és együttműködését kéri. A rendőrség tájékoztatása szerint emberkereskedelem és kényszermunka miatt indítottak eljárást két seregélyesi férfival szemben. A polisz.hu közlése szerint az 55 éves apa és 34 éves fia 2018 óta kiszolgáltatott helyzetben lévő embereket dolgoztathatott, elsősorban zöldség és gyümölcsárusításban. A sértettek megfelelő fizetést nem kaptak, volt akinek csak élelmet és alkoholt adtak. Több embert víz és megfelelő fűtés nélküli helyen szállásoltak el, és a gyanú szerint többeket bántalmaztak is. A rendőrök szeptember 15-én fogták el a két férfit, akiket őrizetbe vettek, letartóztatásukat pedig kezdeményezték. A fiatalabb férfit csalással is gyanúsítják. Új korszerűen felszerelt Skill Laborral bővült a Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet. A fejlesztés a jótékonysági bál bevételeiből, az emberek egészségéért alapítványa támogatók, az iparkamara és a városi partnerek összefogásával valósulhatott meg. Az oktatási helyiségben a kórházi dolgozók biztonságos körülmények között valósághű helyzeteket gyakorolva fejleszthetik szakmai tudásukat és készülhetnek fel a különböző stressz helyzetekre. A labor a jövőben nem csak a kórházi dolgozók képzésében kaphat szerepet, a tervek szerint a pályaorientációt, az általános és középiskolások érzékenyítését, valamint a biológiai órák gyakorlati oktatását is segítheti. Kegyeleti kommunikációs képzést szerveztek a Dunaújvárosi Kórház dolgozóinak. A belső képzés célja, hogy az egészségügyi munkatársak szakmai és lelki támogatást kapjanak azokhoz a nehéz helyzetekhez, amikor a hozzátartozókkal a halálhírt kell közölniük. A programban a struktúrált és empatikus kommunikáció alapjaival foglalkoztak, emellett szó esett a hozzátartozók várható reakcióinak kezeléséről, valamint arról is, hogyan lehet megelőzni az egészségügyi dolgozókat érő érzelmi túlterhelést és a kiégést. 8. alkalommal rendezték meg Dunaújvárosban az Ongai Gábor kispályás labdarúgó emléktornát. A 2018-ban tragikus hirtelenséggel elhunyt rendőrőrnagyra kollégái, barátai és sporttársai emlékeztek. A tornán Fehérvár megye valamennyi rendőrkapitánysága, valamint az Országos Mentőszolgálat és a Pálhalmi Büntetés Végrehajtási Intézet csapata is pályára lépett. A döntőt a gárdonyi rendőrkapitányság nyerte, a székesfehérvári rendőrkapitányságot büntetőkkel legyőzve. A harmadik helyen a Pálhalmi BV végzett. A szervezők szerint a sport mellett a rendezvény fontos szerepet játszik a közösségépítésben és az emlékezésben is. 75 éves fennállását ünnepelte kedden a Dunaújvárosi Vasvári Pál általános iskola és sportiskola. Az első tanítási nap 1951. szeptember 15-én volt. A város egyik első közintézményének története szorosan összefonódik Dunaújváros fejlődésével. Az épületben az iskola mellett egy időben a városi tanács, később pedig a könyvtár és a múzeum is működött. A jubileumi nap délelőtt emlékkőavatással kezdődött az iskola előtti téren. Délután pedig 75 év emlékei nyomában címmel jubileumi sétára várták az egykori és jelenlegi diákokat, pedagógusokat és mindenkit, aki kötődik az intézményhez. Nem mutatta ki az akkumulátorgyárból származó szennyezést Iváncsa egyetlen vizsgált kútjában sem. Az önkormányzat közlése szerint a település 55 helyszínén furt és ásott kutakból vett vízminták mindegyike negatív eredményt hozott. A vizsgálatokra azt követően került sor, hogy az SK-on Hungary tájékoztatta az önkormányzatot. A gyár egyik monitoring kutyában NMP szennyezést mutattak ki. Az N-metil-2 pirolidonként ismert oldószer egészségkárosító, többek között magzatkárosító hatású lehet. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy a település vezetékes ivóvize Ercsi felől csővezetéken érkezik, így az ivóvízzel kapcsolatban nem merült fel probléma. A kontrollvizsgálatokat a jövőben is folytatják. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy egyre több a szifiliszes csecsemő Magyarországon. Tavaly 91-en születtek ezzel a betegséggel, ezért szigorú eljárásrendet vezetnek be a kórházakban. Az édesanyáknak a terhességük első és második trimeszterében is kötelező a szűrés. Az egészségügyi miniszter szerint járványról van szó. Hegedűs Zsolt azt mondta, hogy a betegségek terjedésének oka egyebek mellett a rosszul működő nemi beteg gondozói rendszer és a szexuális edukáció hiánya. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy már lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. A jubileumi 30. gasztronómiai eseményt október 1-e és 18-a között rendezik meg, országszerte mintegy 230 étterem részvételével. A vendéglátó helyek háromfogásos menüket kínálnak fixáron. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy akár 25%-os tulajdonrészt is szerezhetnek magyar helyi energiaközösségek a szélerőművekben. A lehetőséget a magántőkéből megvalósuló szélerőmű tenderhez kapcsolódó energiaközösségi program biztosítja. Az energiaközösségek lényege, hogy a helyben megtermelt energia helyben hasznosuljon, a többletenergia bevétele pedig helyben maradjon. Kezdődik a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos kihívás ezúttal napi 8 mottóval ösztönöz rendszeres mozgásra. A cél, hogy a résztvevők naponta legalább 8000 lépést vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást teljesítsenek. A programban az iskolák ismét 100-szor 1 millió forintos sporteszköz vásárlási támogatásért versenyezhetnek. A Fejér megyeiek is a millió lépés applikáción keresztül tudnak csatlakozni. Az ingyenesen használható applikáció több mint 60 féle mozgásformát képes lépésszámmá alakítani, így a séta és a futás mellett egyebek között úszással, kerékpározással vagy tánccal is gyűjthetők a lépések. Szeptember 22-ig lehet jelentkezni az idei Teszed akcióra. Október 12-e és 18-a között ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy a nagyobb lomokat, építési és bontási törmeléket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el. Azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni. A Fejér megyeieket is érdekelheti, hogy gyermekirodalmi online naptárat készítette a Móra könyvkiadó. Az örök naptár bemutatja a gyermek és ifjúsági irodalom jelentős magyar és külföldi alkotóit. Az ingyenesen elérhető naptárban hónapokra és napokra bontva lehet böngészni, de akár név, évszám vagy könyvcím is megadható a keresőben. Végül az időjárásról: egy hideg front elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz. Napközben szakadozik a felhőzet, futózáporok, esetleg egy-egy zivatar északkeleten fordulhat elő nagyobb eséllyel. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Szeptember 21-én hétfőn pontosan annyi nap, ahány kiskutya, 101 nap van hátra a 2026-os évből. Isten éltesse a névnapos Mátékat, Mirellákat és a szülinaposokat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Hétfő is van, meg hidegfront is, úgyhogy nem nagyon érezzük a bugit. I don't feel like dancing, a Scissor Sisters kezd. Max Emlevente vagyok.
0: lesz

0: Blast FM, a legjobb zenék. Legyünk hálásak, ma van a Hála világnapja, illetve az Alzheimer kóré is, a demenciával élőkért és a figyelemfelhívásért felelős nap, amely 1994 óta létezik. Jó reggelt, jó hetet kívánok, jó utat annak, aki már elindult. Ha van közlekedési hír, várom 0620-55-55-155, Király Viktor énekel.
1: I wanna fix my wrongs. Just hear me out, okay?

0: Best FM, ha a legjobb zenék. Hideg fronttal indul a hét. Erős szélre, 18, maximum 24 fokra, felhőkre, napsütésre kell készülni a mai hétfőn. A legfrissebb hírek végén még több időjárás, aztán a The Corrs zenél. Szól a Brett lesz nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. Köszöntöm Önöket, Csrepkú Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A biztonságos kerékpározás feltételeit minél több embernek, minél nagyobb területen szeretné biztosítani a főváros. Karácsony Gergely főpolgármester erről a Biciklivel Kortalanul program rendezvényén beszélt, amelyen Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterrel együtt vett részt. A mozgalom önkéntesei riksával visznek biciklizni olyan időseket, akik koruk vagy egészségügyi állapotuk miatt önállóan már nem tudnak kerékpározni. A Koppenhágából indult kezdeményezés idei világtalálkozóját a napokban Budapesten tartották. Fontos, hogy a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek is hozzájussanak a könyvekhez, erről írt az oktatási miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit a társadalmi kapcsolatokért is felelős minisztérium helyettes államtitkárával Berg Judittal egyeztetett. Megbeszélésük témája volt, hogy miként juthat el a könyvek világa és a minőségi kortárs irodalom minél több gyerekhez, fiatalhoz és felnőtthöz, függetlenül attól, hogy Budapesten, kisebb településen vagy hátrányos helyzetű közösségben élnek. Bővíti kapcsolatait Marosvásárhely és Debrecen. Az eddigi jó részt kulturális együttműködés a jövőben kiterjed az oktatás, a turizmus, a gazdaság, a sport és a közigazgatás területére is. Az erről szóló megállapodást a két város polgármestere írta alá a Marosvásárhelyi Kultúrpalotta tükörtermében. Debrecen az erdélyi város 6. magyarországi partner települése. Nőtt a lakosság eladósodása Európában egy nemzetközi felmérés szerint. A kutatás kiemeli, az európaiak 56%-a hitelből vagy hitelkártyakeretből fizeti a számláit, ami 11%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. Egy év alatt 45-ről 58%-ra nőtt az aránya, akiknek gondot okoz egy nagyobb bevásárlás, egyre többen késve fizetik a csekkeket, és felértékelődött a takarékoskodás. A magyar helyzet kedvezőbb az európai átlagnál, idehaza csak 35% fizeti hitelből a számláit, és mindössze 25% a késve fizetők aránya. Mielőtt megkezdik az állami egyetemek, így az ELTE tanárainak bérrendezését is. A fizetéseket már jövőre hozzá fogják igazítani a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. A modellváltott egyetemeknél jól működő elemeket megtartják a jövőben is. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatás 4 részletben folyósítja az üzemben tartónak. Az első részletet szeptember 30-án utalják.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Újabb római kori leletekkel gazdagodott a Dunaújvárosi Múzeum. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Újabb római kori leletekkel gazdagodott a Dunaújvárosi Múzeum. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt az elmúlt időszakban több értékes emlék is előkerült a folyó medréből és a korábban víz alatt álló partszakaszokról. A legutóbbi felfedezések között egy római sírkő töredéke is van, amelynek díszítésén még az egykori zöld festés nyomai is láthatók. Korábban egy Jupiternek szentelt oltárkő, egy másik a napistennek szentelt oltártöredék, valamint egy gazdagon szőlőfürtökkel és indákkal díszített kőtöredék is előkerült. A leletek vizsgálata és dokumentálása folytatódik. Új lehetőséggel segíti Szabadbattyán a speciális igényű tanulók iskolába járását. A tanyabusz hétfőtől rendszeresen Székesfehérvárra szállítja azokat a helyi diákokat, akik szociális vagy egészségügyi alapon jogosultak a tanyagondnoki szolgálathoz kapcsolódó szállításra. A kezdeményezést Kovács Péter polgármester jelentette be, és arra kéri a családokat, hogy éljenek a lehetőséggel. A Tanya busz a tervek szerint hétköznaponként reggel 7:30-kor indul Székesfehérvárra, majd délután 1 órakor indul vissza a Szabadbattyánba. A szolgáltatás nem kényelmi célokat szolgál, a jogosultságot minden jelentkező esetében igazolni kell. Hamarosan megkezdődik a Móra Ferenc utca felújítása Sárkeresztesen. A beruházás során megújul az útburkolat, stabilizált útpatkát alakítanak ki, és kiépítik a zárt csapadékvízelvezetést is. A szükséges helyeken támfal és lépcső is épül. A kivitelezés a napokban indul és várhatóan tavasszal fejeződik be. Az építkezés idején forgalmi korlátozásokra és átmeneti kellemetlenségekre is számítani kell. Az önkormányzat a lakók türelmét és együttműködését kéri. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy már lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. A jubileumi 30. gasztronómiai eseményt október 1-e és 18-a között rendezik meg, országszerte mintegy 230 étterem részvételével. A vendéglátóhelyek 3 fogásos menüket kínálnak fixáron. Kezdődik a Millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos kihívás ezúttal napi 8 mottóval ösztönöz rendszeres mozgásra. A cél, hogy a résztvevők naponta legalább 8000 lépést vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást teljesítsenek. A programban az iskolák ismét 100-szor 1 millió forintos sporteszközvásárlási támogatásért versenyezhetnek. A Fejér megyeiek is a Millió lépés applikáción keresztül tudnak csatlakozni. Az ingyenesen használható applikáció több mint 60 féle mozgásformát képes lépésszámmá alakítani, így a séta és a futás mellett egyebek között úszással, kerékpározással vagy tánccal is gyűjthetők a lépések. Végül az időjárásról: egy hideg front elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz. Napközben szakadozik a felhőzet, futózáporok, esetleg egy-egy zivatar északkeleten fordulhat elő nagyobb eséllyel. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, ha a legjobb zenék. Szeptember 21-e van, hétfő. Holnap után lesz az őszi napi egyenlőség, a hét pedig hidegfronttal indul, elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz a front, sok helyen erős szél is fúj, 10-18 fok van most, 18-24 fok között alakul a napközbeni maximum. Közben jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Madonna feldolgozása Madhouse-tól Like a Prayer, Madonna pedig egy percig sem pihen. 23 évvel azután, hogy utoljára felkavarta az állóvizet az MTV díjátadó gálán, várhatóan ismét színpadra lép.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És a 90-es és 2000-es évek, de főleg a 90-es évek egyik nélkülözhetetlen eszközével. Akkoriban már kezdtek elterjedni a táskaméretű mobiltelefonok, de többnyire még a vezetékes hálózatot használtuk, és hát ha az ember nem volt otthon, akkor ugye bekapcsolt az üzenetrögzítő. Ezt a tematikát járja majd körül a De La Soul dala hét után, szól a Ring Ring Ring.
2: Hey, how you doing? Sorry, you can't get through, but what's your name and your number? And I'll
1: és jön Horváth Tamás is.
3: Fehér holló, repül a túl veled.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 93.1 Best FM.
5: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
5: A legjobb zenék.
0: Reklám.
6: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Újabb római kori leletekkel gazdagodott a Dunaújvárosi Múzeum. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Újabb római kori leletekkel gazdagodott a Dunaújvárosi Múzeum. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt az elmúlt időszakban több értékes emlék is előkerült a folyó medréből és a korábban víz alatt álló partszakaszokról. A legutóbbi felfedezések között egy római sírkő töredéke is van, amelynek díszítésén még az egykori zöld festés nyomai is láthatók. Korábban egy Jupiternek szentelt oltárkő, egy másik a napistennek szentelt oltártöredék, valamint egy gazdagon szőlőfürtökkel és indákkal díszített kőtöredék is előkerült. A leletek vizsgálata és dokumentálása folytatódik. Új finanszírozási rendszer vonatkozik szeptember 1-től azokra a gyermekekre, akik nem Dunaújvárosban élnek, de a város valamelyik óvodájába járnak. A közgyűlés döntése alapján Dunaújváros a gyermek lakóhelye szerinti önkormányzattól kér hozzájárulást az étkezés költségeihez. Pontos, hogy ez nem jelent újabb fizetési kötelezettséget a szülőknek, a finanszírozás az önkormányzatok között történik. A város ennek érdekében együttműködési megállapodásokat köt az érintett településekkel. A szeptember 17-i közgyűlésen például Nagyvenyim önkormányzatával is megállapodtak az óvodai gyermekétkeztetés költségeinek rendezéséről. Új lehetőséggel segíti Szabadbattyán a speciális igényű tanulók iskolába járását. A tanyabusz hétfőtől rendszeresen Székesfehérvárra szállítja azokat a helyi diákokat, akik szociális vagy egészségügyi alapon jogosultak a tanyagondnoki szolgálathoz kapcsolódó szállításra. A kezdeményezést Kovács Péter polgármester jelentette be, és arra kéri a családokat, hogy éljenek a lehetőséggel. A tanyabusz a tervek szerint hétköznaponként reggel 7:30 indul Székesfehérvárra, majd délután 1 órakor indul vissza Szabadbattyánba. A szolgáltatás nem kényelmi célokat szolgál, a jogosultságot minden jelentkező esetében igazolni kell. Hamarosan megkezdődik a Móra Ferenc utca felújítása Sárkeresztesen. A beruházás során megújul az útburkolat, stabilizált útpatkát alakítanak ki, és kiépítik a zárt csapadékvízelvezetést is. A szükséges helyeken támfal és lépcső is épül. A kivitelezés a napokban indul és várhatóan tavasszal fejeződik be. Az építkezés idején forgalmi korlátozásokra és átmeneti kellemetlenségekre is számítani kell. Az önkormányzat a lakók türelmét és együttműködését kéri. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy már lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. A jubileumi 30. gasztronómiai eseményt október 1-e és 18-a között rendezik meg, országszerte mintegy 230 étterem részvételével. A vendéglátóhelyek 3 fogásos menüket kínálnak fixáron. Végül az időjárásról: egy hideg front elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz. Napközben szakadozik a felhőzet, futózáporok, esetleg egy-egy zivatar északkeleten fordulhat elő nagyobb eséllyel. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, szeptember 21-én, hétfőn, Máté, Mirella napja van nekik, és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánok. Mindjárt a Destiny's Child és a Say My Name jön, most pedig az a kanadai sztár, akiről szülővárosában még pizzát is elneveztek. Avril Lavigne, hívható SMS, Viber 0620 55 55 155, Max Ebbelante vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Szeptember 21-e hétfő van. Ezen a napon 1235-ben Julianus barát domonkos szerzetes és három társa útnak indul Béla herceg megbízásából, hogy Konstantinápolyon és a Fekete-tengeren át eljussanak Magna Hungáriába, a keleti magyarok lakóhelyére, de ugyanezen a napon találta fel 1930-ban Johann Östermeyer a vakulámpát, a villanófényt. Egyelőre ennyi szeptember 21-éről, egy kicsit később még több, addig pedig sok jó zene. Rögtön a De La Soul-tól, most pedig Tayo Cruz-tól, Troublemaker a Besten.

0: we'll get back to you.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hideg fronttal indul a hét, erős szélre. Napközben 18-24 fok közötti maximumra készülhetünk. Részletek a hírek végén rögtön 7:30. Jó reggelt, a Sept és a Mucho Mambo jön mindjárt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. Köszöntöm Önöket, Csrevkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nőtt a lakosság eladósodása Európában egy nemzetközi felmérés szerint. A kutatás kiemeli, az európaiak 56%-a hitelből vagy hitelkártyakeretből fizeti a számláit, ami 11%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. Egy év alatt 45-ről 58%-ra nőtt az aránya, akiknek gondot okoz egy nagyobb bevásárlás, egyre többen késre fizetik a csekkeket, és felértékelődött a takarékoskodás. A magyar helyzet kedvezőbb az európai átlagnál, idehaza csak 35% fizeti hitelből a számláit, és mindössze 25% a késve fizetők aránya. Festményeket akasztotta a Louvre falára két német férfi abban a teremben, ahol a Mona Lisa látható. A képeket ragasztó szalaggal rögzítették, amivel kisebb sérüléseket okoztak a falon. A két férfit a múzeum biztonsági szolgálata elfogta, majd a rendőrség őrizetbe vette. Kihallgatásukon azt mondták, szórakozásból tették, a Mona Lisa nem sérült meg. Mielőtt megkezdik az állami egyetemek, így az ELTE tanárainak bérrendezését is. A fizetéseket már jövőre hozzá fogják igazítani a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. A modellváltott egyetemeknél jól működő elemeket megtartják a jövőben is. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50.000 forint értékű utalványokat, amelyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Összesen 400.000 rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Arany minősítést és két külön díjat is kapott Kecskemét az Európai Virágos Városok és Falvak idei nemzetközi versenyén. A délalföldi város a zöld felületekkel, a közösségi faültetésekkel, az esőkertekkel és a hidrogénbusz programmal érdemelte ki a zsűri elismerését. Magyarországot Kecskemét mellett Etyek képviselte, a község ezüst minősítést szerzett, a megmérettetésen 6 ország 9 települése vett részt. Mától visszaállt az autós forgalom a pesti alsórakparton. A nyári lezárás véget ért, de hétvégenként péntek estétől hétfő hajnalig továbbra is csak gyalogosan és kerékpárral lehet közlekedni a rakpart Erzsébet híd és Margit híd közti szakaszán. Bővíti kapcsolatait Marosvásárhely és Debrecen. Az eddigi jó részt kulturális együttműködés a jövőben kiterjed az oktatás, a turizmus, a gazdaság, a sport és a közigazgatás területére is. Az erről szóló megállapodást a két város polgármestere írta alá a Marosvásárhelyi Kultúrpalotta tükörtermében. Debrecen az erdélyi város 6. magyarországi partner települése.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Újabb római kori leletekkel gazdagodott a Dunaújvárosi Múzeum. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Újabb római kori leletekkel gazdagodott a Dunaújvárosi Múzeum. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt az elmúlt időszakban több értékes emlék is előkerült a folyó medréből és a korábban víz alatt álló partszakaszokról. A legutóbbi felfedezések között egy római sírkő töredéke is van, amelynek díszítésén még az egykori zöld festés nyomai is láthatók. Korábban egy Jupiternek szentelt oltárkő, egy másik a napistennek szentelt oltártöredék, valamint egy gazdagon szőlőfürtökkel és indákkal díszített kőtöredék is előkerült. A leletek vizsgálata és dokumentálása folytatódik. Hamarosan megkezdődik a Móra Ferenc utca felújítása Sárkeresztesen. A beruházás során megújul az útburkolat, stabilizált útpatkát alakítanak ki, és kiépítik a zárt csapadékvízelvezetést is. A szükséges helyeken támfal és lépcső is épül. A kivitelezés a napokban indul és várhatóan tavasszal fejeződik be. Az építkezés idején forgalmi korlátozásokra és átmeneti kellemetlenségekre is számítani kell. Az önkormányzat a lakók türelmét és együttműködését kéri. A rendőrség tájékoztatása szerint emberkereskedelem és kényszermunka miatt indítottak eljárást két seregélyesi férfival szemben. A polisz.hu közlése szerint az 55 éves apa és 34 éves fia 2018 óta kiszolgáltatott helyzetben lévő embereket dolgoztathatott, elsősorban zöldség és gyümölcsárusításban. A sértettek megfelelő fizetést nem kaptak, volt akinek csak élelmet és alkoholt adtak. Több embert víz és megfelelő fűtés nélküli helyen szállásoltak el, és a gyanú szerint többeket bántalmaztak is. A rendőrök szeptember 15-én fogták el a két férfit, akiket őrizetbe vettek, letartóztatásukat pedig kezdeményezték. A fiatalabb férfit csalással is gyanúsítják. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy már lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. A jubileumi 30. gasztronómiai eseményt október 1-e és 18-a között rendezik meg, országszerte mintegy 230 étterem részvételével. A vendéglátóhelyek háromfogásos menüket kínálnak fixáron. Kezdődik a Millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos kihívás ezúttal napi 8 mottóval ösztönöz rendszeres mozgásra. A cél, hogy a résztvevők naponta legalább 8000 lépést vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást teljesítsenek. A programban az iskolák ismét 100-szor 1 millió forintos sporteszköz vásárlási támogatásért versenyezhetnek. A Fejér megyeiek is a Millió lépés applikáción keresztül tudnak csatlakozni. Az ingyenesen használható applikáció több mint 60 féle mozgásformát képes lépésszámmá alakítani, így a séta és a futás mellett egyebek között úszással, kerékpározással vagy tánccal is gyűjthetők a lépések. Végül az időjárásról: egy hideg front elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz. Napközben szakadozik a felhőzet, futózáporok, esetleg egy-egy zivatar északkeleten fordulhat elő nagyobb eséllyel. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: legjobb zenék.
1: Hello, jó reggelt kívánok! Szeptember 21-e van, hétfő, Márti Mirella napja. Sok boldogságot az ünnepelteknek. 1931-ben ezen a napon született Larry Hagman, amerikai színész, Jockey Ewing a Dallasból. Ha a mai napon született Bill Murray, amerikai színész komikus, a Saturday Night Live gárdájának egykori tagja, olyan mozik sztárja, mint a Golfőrültek, a Szellemírtók vagy az Idétlen időkig. ...1967-ben ezen a napon született Faith Hill, Grammy-díjas amerikai énekesnő, minden idők egyik legsikeresebb country sztárja. ...1972. szeptember 21 megszületett Liam Gallagher, angol énekes, az Oasis frontembere. És 1989-ben a mai napon született Jason Derulo és amerikai énekes, dalszerző, táncos. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó hetet kívánok! Szeptember 21-én hétfőn nem indul egyszerűen az élet a 11-es főúton. Tahitót falun, a Szentendrei úton, ahol a Szabadságtér közelében csőtörés miatt váltakozó irányban csak egy sávon halad a forgalom. Jó utat! Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Mindjárt 8 óra jönnek a friss hírek, a következő órában pedig meghallgatjuk majd a No Doubt dalát. És jön a Valmar Manuellel közös dala is.
2: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat vagy hétköznap.
1: De mindenek előtt a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék itt a Besten. Jó reggelt még egyszer!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
3: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 93.1 Best FM.
4: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.
0: Reklám.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Újabb római kori leletekkel gazdagodott a Dunaújvárosi Múzeum. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Újabb római kori leletekkel gazdagodott a Dunaújvárosi Múzeum. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt az elmúlt időszakban több értékes emlék is előkerült a folyó medréből és a korábban víz alatt álló partszakaszokról. A legutóbbi felfedezések között egy római sírkő töredéke is van, amelynek díszítésén még az egykori zöld festés nyomai is láthatók. Korábban egy Jupiternek szentelt oltárkő, egy másik a napistennek szentelt oltártöredék, valamint egy gazdagon szőlőfürtökkel és indákkal díszített kőtöredék is előkerült. A leletek vizsgálata és dokumentálása folytatódik. A rendőrség tájékoztatása szerint emberkereskedelem és kényszermunka miatt indítottak eljárást két seregélyesi férfival szemben. A polisz.hu közlése szerint az 55 éves apa és 34 éves fia 2018 óta kiszolgáltatott helyzetben lévő embereket dolgoztathatott, elsősorban zöldség- és gyümölcsárusításban. A sértettek megfelelő fizetést nem kaptak, volt akinek csak élelmet és alkoholt adtak. Több embert víz és megfelelő fűtés nélküli helyen szállásoltak el, és a gyanú szerint többeket bántalmaztak is. A rendőrök szeptember 15-én fogták el a két férfit, akiket őrizetbe vettek, letartóztatásukat pedig kezdeményezték. A fiatalabb férfit csalással is gyanúsítják. Új lehetőséggel segíti Szabadbattyán a speciális igényű tanulók iskolába járását. A tanyabusz hétfőtől rendszeresen Székesfehérvárra szállítja azokat a helyi diákokat, akik szociális vagy egészségügyi alapon jogosultak a tanyagondnoki szolgálathoz kapcsolódó szállításra. A kezdeményezést Kovács Péter polgármester jelentette be, és arra kéri a családokat, hogy éljenek a lehetőséggel. A tanyabusz a tervek szerint hétköznaponként reggel 7:30 indul Székesfehérvárra, majd délután 1 órakor indul vissza Szabadbattyánba. A szolgáltatás nem kényelmi célokat szolgál, a jogosultságot minden jelentkező esetében igazolni kell. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy már lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. A jubileumi 30. gasztronómiai eseményt október 1-e és 18-a között rendezik meg, országszerte mintegy 230 étterem részvételével. A vendéglátóhelyek háromfogásos menüket kínálnak fixáron. Szeptember 22-éig lehet jelentkezni az idei Teszed akcióra. Október 12-e és 18-a között ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy a nagyobb lomokat, építési és bontási törmeléket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el. Azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni. Végül az időjárásról: egy hideg front elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz. Napközben szakadozik a felhőzet, futózáporok, esetleg egy-egy zivatar északkeleten fordulhat elő nagyobb eséllyel. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Ezt a FM-ha a legjobb zenék, jó reggelt, jó hetet kívánok, szeptember 21-e van, hétfő. Az, hogy hétfő, az a forgalmon is látszik, elindultunk sokan iskolába, munkába, és itt-ott nem egyszerű. Például baleset történt Oroszlány és környe között, így a csákvári elágazásnál a forgalmat megállították. Az M3-ason a 60 nyugat csomópont közelében felújítják a burkolatot, az 53-as és az 57-es kilométer között. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leállósávon haladnak a járművek, Budapest felé a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelnek. A 11-es főúton Tahitótfalun, a Szentendrei úton a Szabadság tér közelében a 30-as kilométernél csőtörés miatt váltakozó irányú és egy sávon halad a forgalom, ami így hétfő reggel szintén fennakadást okoz. Jó utat! Ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Chocolate Puma, Always and Forever, ez a folytatás a Besten.
1: A 90-es

0: Best FM, a legjobb zenék. Szeptember 21-én hétfőn hideg fronttal indul a hét, ami a legtöbb helyen az országban azt jelenti, hogy erős szélre és hűvösebbre kell készülni, mint tegnap. 18-24 fok között alakul a maximum. Részletes időjárás jelentés a hírek végén. Mindjárt 8:30, jó reggelt! Kenny Dope és a The Bucketheads folytatja mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. Köszöntöm Önöket, Csrepkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nőtt a lakosság eladósodása Európában egy nemzetközi felmérés szerint. A kutatás kiemeli, az európaiak 56%-a hitelből vagy hitelkártyakeretből fizeti a számláit, ami 11%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. Egy év alatt 45-ről 58%-ra nőtt az aránya, akiknek gondot okoz egy nagyobb bevásárlás, egyre többen késre fizetik a csekkeket, és felértékelődött a takarékoskodás. A magyar helyzet kedvezőbb az európai átlagnál, idehaza csak 35% fizeti hitelből a számláit, és mindössze 25% a késve fizetők aránya. Festményeket akasztotta a Louvre falára két német férfi abban a teremben, ahol a Mona Lisa látható. A képeket ragasztószalaggal rögzítették, amivel kisebb sérüléseket okoztak a falon. A két férfit a múzeum biztonsági szolgálata elfogta, majd a rendőrség őrizetbe vette. Kihallgatásukon azt mondták, szórakozásból tették, a Mona Lisa nem sérült meg. Mielőtt megkezdik az állami egyetemek, így az ELTE tanárainak bérrendezését is. A fizetéseket már jövőre hozzá fogják igazítani a modellváltott egyetemek jóval magasabb bérszínvonalához. A modellváltott egyetemeknél jól működő elemeket megtartják a jövőben is. Arany minősítést és két külön díjat is kapott Kecskemét az Európai Virágos Városok és Falvak idei nemzetközi versenyén. A délalföldi város a zöld felületekkel, a közösségi faültetésekkel, az esőkertekkel és a hidrogénbusz programmal érdemelte ki a zsűri elismerését. Magyarországot Kecskemét mellett Etyek képviselte, a község ezüst minősítést szerzett, a megmérettetésen 6 ország 9 települése vett részt. Megrepett az Algyői vasúti Tisza híd egyik szerkezeti eleme, ezért óránként 100-ról 60 kilométerre csökkentették a megengedett sebességet. A korlátozás a Szeged és Hódmezővásárhely közötti tramtraint, valamint a Szeged-Békéscsaba között közlekedő vonatokat is érinti. A MÁV szerint a hibát egy ellenőrzés során fedezték fel, okát és a javítás módját még vizsgálják. Mától visszaállt az autós forgalom a pesti alsó rakparton. A nyári lezárás véget ért, de hétvégenként péntek estétől hétfő hajnalig továbbra is csak gyalogosan és kerékpárral lehet közlekedni a rakpart Erzsébet híd és Margit híd közti szakaszán. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatás 4 részletben folyósítja az üzemben tartónak. Az első részletet szeptember 30-án utalják.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Újabb római kori leletekkel gazdagodott a Dunaújvárosi Múzeum. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Újabb római kori leletekkel gazdagodott a Dunaújvárosi Múzeum. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt az elmúlt időszakban több értékes emlék is előkerült a folyó medréből és a korábban víz alatt álló partszakaszokról. A legutóbbi felfedezések között egy római sírkő töredéke is van, amelynek díszítésén még az egykori zöld festés nyomai is láthatók. Korábban egy Jupiternek szentelt oltárkő, egy másik a napistennek szentelt oltártöredék, valamint egy gazdagon szőlőfürtökkel és indákkal díszített kőtöredék is előkerült. A leletek vizsgálata és dokumentálása folytatódik. Hamarosan megkezdődik a Móra Ferenc utca felújítása Sárkeresztesen. A beruházás során megújul az útburkolat, stabilizált útpatkát alakítanak ki, és kiépítik a zárt csapadékvízelvezetést is. A szükséges helyeken támfal és lépcső is épül. A kivitelezés a napokban indul, és várhatóan tavasszal fejeződik be. Az építkezés idején forgalmi korlátozásokra és átmeneti kellemetlenségekre is számítani kell. Az önkormányzat a lakók türelmét és együttműködését kéri. A rendőrség tájékoztatása szerint emberkereskedelem és kényszermunka miatt indítottak eljárást két seregélyesi férfival szemben. A polisz.hu közlése szerint az 55 éves apa és 34 éves fia 2018 óta kiszolgáltatott helyzetben lévő embereket dolgoztathatott, elsősorban zöldség- és gyümölcsárusításban. A sértettek megfelelő fizetést nem kaptak, volt akinek csak élelmet és alkoholt adtak. Több embert víz és megfelelő fűtés nélküli helyen szállásoltak el, és a gyanú szerint többeket bántalmaztak is. A rendőrök szeptember 15-én fogták el a két férfit, akiket őrizetbe vettek, letartóztatásukat pedig kezdeményezték. A fiatalabb férfit csalással is gyanúsítják. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy egyre több a szifiliszes csecsemő Magyarországon. Tavaly 91-en születtek ezzel a betegséggel, ezért szigorú eljárásrendet vezetnek be a kórházakban. Az édesanyáknak a terhességük első és második trimeszterében is kötelező a szűrés. Az egészségügyi miniszter szerint járványról van szó. Hegedűs Zsolt azt mondta, hogy a betegségek terjedésének oka egyebek mellett a rosszul működő nemi beteg gondozói rendszer és a szexuális edukáció hiánya. Szeptember 22-éig lehet jelentkezni az idei Teszed akcióra. Október 12-e és 18-a között ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy a nagyobb lomokat, építési és bontási törmeléket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el. Azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni. Végül az időjárásról: egy hideg front elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz. Napközben szakadozik a felhőzet, futózáporok, esetleg egy-egy zivatar északkeleten fordulhat elő nagyobb eséllyel. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

lét, mert jó. Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Szeptember 21-e van, hétfő, hidegfronttal indul a hét. Esőt, záporokat, néha zivatarokat is hoz, de a legtöbb helyen csak az élénk szél és a hűvösebb idő lesz jellemző. Mára 18-24 fok között alakul a maximum. Holnap is marad a szeles idő, napsütéssel, gomoly felhővel, 16-22 fokkal, elszórtan futó záporokkal, néhol zivatarokkal. Közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül jön Aswad és a Shine a Besten. Jó reggelt!

0: ezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó hetet kívánok, 9 után lazulunk majd a Well Hello-val a rakparton.
2: Hányszor elmet bír még el a rakpart, most a kavicsok közé vinnélek magammal.
1: És Sheryl Crow-val is. All I Wanna Do, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ha dugó baleset van, várom az infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek fele.

0: a legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Újabb római kori leletekkel gazdagodott a Dunaújvárosi Múzeum. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Újabb római kori leletekkel gazdagodott a Dunaújvárosi Múzeum. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt az elmúlt időszakban több értékes emlék is előkerült a folyó medréből és a korábban víz alatt álló partszakaszokról. A legutóbbi felfedezések között egy római sírkő töredéke is van, amelynek díszítésén még az egykori zöld festés nyomai is láthatók. Korábban egy Jupiternek szentelt oltárkő, egy másik a napistennek szentelt oltártöredék, valamint egy gazdagon szőlőfürtökkel és indákkal díszített kő töredék is előkerült. A leletek vizsgálata és dokumentálása folytatódik. Új lehetőséggel segíti Szabadbattyán a speciális igényű tanulók iskolába járását. A tanyabusz hétfőtől rendszeresen Székesfehérvárra szállítja azokat a helyi diákokat, akik szociális vagy egészségügyi alapon jogosultak a tanyagondnoki szolgálathoz kapcsolódó szállításra. A kezdeményezést Kovács Péter polgármester jelentette be, és arra kéri a családokat, hogy éljenek a lehetőséggel. A tanyabusz a tervek szerint hétköznaponként reggel 7:30 indul Székesfehérvárra, majd délután 1 órakor indul vissza Szabadbattyánba. A szolgáltatás nem kényelmi célokat szolgál, a jogosultságot minden jelentkező esetében igazolni kell. Hamarosan megkezdődik a Móra Ferenc utca felújítása Sárkeresztesen. A beruházás során megújul az útburkolat, stabilizált útpatkát alakítanak ki, és kiépítik a zárt csapadékvízelvezetést is. A szükséges helyeken támfal és lépcső is épül. A kivitelezés a napokban indul, és várhatóan tavasszal fejeződik be. Az építkezés idején forgalmi korlátozásokra és átmeneti kellemetlenségekre is számítani kell. Az önkormányzat a lakók türelmét és együttműködését kéri. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy egyre több a szifiliszes csecsemő Magyarországon. Tavaly 91-en születtek ezzel a betegséggel, ezért szigorú eljárásrendet vezetnek be a kórházakban. Az édesanyáknak a terhességük első és második trimeszterében is kötelező a szűrés. Az egészségügyi miniszter szerint járványról van szó. Hegedűs Zsolt azt mondta, hogy a betegségek terjedésének oka egyebek mellett a rosszul működő nemi beteg gondozói rendszer és a szexuális edukáció hiánya. Szeptember 22-ig lehet jelentkezni az idei Teszed akcióra. Október 12-e és 18-a között ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy a nagyobb lomokat, építési és bontási törmeléket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el. Azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni. Végül az időjárásról: egy hideg front elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz. Napközben szakadozik a felhőzet, futó záporok, esetleg egy-egy zivatar északkeleten fordulhat elő nagyobb eséllyel. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok! Szeptember 21-e, hétfő van, Máté Mirella napja, és van egy szakasza az M0-ásnak Pécelt térségében, ahol mindkét oldalon a háromból két sáv lesz. Na, az most is torlódik egy rövid szakaszon, mielőtt ugye megszűnik az a bizonyos harmadik sáv. Ha dugó baleset van, várom az infót a 0620-55-55-155-re. Nem sokára Mary J. Blige, előtte még a Backstreet Boys, és Estelle is jön, most pedig Britney a Toxic. Maxim Levente vagyok, ez a
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hetet, jó utat kívánok. Figyelem, Komárom-Esztergomban Oroszlány és környe között összeütközött három autó és egy kamion, így a csákvári elágazásnál a forgalmat megállították. Dolgoznak az M7-esen Letenye felé Martonvásár és Kápolnásnyék között. A 36-os kilométer környékén a szalagkorlátot javítják, a belső sávot zárták le, a torlódás már 2-3 kilométer. Jó utat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. A 90-es és 2000-es éveket most a Backstreet Boys hozza vissza.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, ezekkel és hidegfronttal indul a hét. Szeptember 21-én hétfőn, nem sokkal 3:45 előtt. Jó utat kívánok, ha van közlekedési infó, várom. 0620-55-55-155, 18-24 fok, erős néha viharos szél, egy-egy futózápor és napsütés, illetve gomoly felhők. Ilyen a hét első napjának időjárása, és ilyenek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Most a Faithless jön Dido-val.

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, szeptember 21-e van, 1791-ben ezen a napon született gróf Széchenyi István, politikus, író, közlekedési miniszter és a legnagyobb magyar. De a mai nap Szent Máté, a könyvelők, az adószedők, a bankárok, a pénzügyőrök és a biztonsági emberek védőszentjének ünnepe is. És természetesen, mint minden nap itt a Besten, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereinek ünnepe is egyben. Úgyhogy jöjjön is egy újabb közülük, Emily Sandétól a legjobb zenék között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a vége a hétfő reggelnek, de délelőtt sem maradunk a legjobb ezredfordulós slágerek nélkül. Az időkerekét a Fats & Small-al is visszapörgetjük majd. Apropó pörgetés, az ezredforduló legnagyobb klasszik house trackjeit pörgeti majd a Nightshipben a házigazda White Boy 6-tól, 7-től pedig Lauer Christian a lemezjátszók mögött. Jó hetet kívánok, szeptember 21, hétfő, új hét, új napok, új lehetőség. Vár a holnap! Wolf Kati is jön, de csak is a legfrissebb hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. Köszöntöm Önöket, Csrepkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A postán vehetik át az iskola kezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, amelyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskola kezdési támogatást. Megrepett az algyői vasúti Tisza híd egyik szerkezeti eleme, ezért óránként 100-ról 60 kilométerre csökkentették a megengedett sebességet. A korlátozás a Szeged és Hódmezővásárhely közötti tramtrain-t, valamint a Szeged-Békés Csaba között közlekedő vonatokat is érinti. A MÁV szerint a hibát egy ellenőrzés során fedezték fel, okát és a javítás módját még vizsgálják. Mától visszaállt az autós forgalom a pesti alsórakparton. A nyári lezárás véget ért, de hétvégenként péntek estétől hétfő hajnalig továbbra is csak gyalogosan és kerékpárral lehet közlekedni a rakpart Erzsébet híd és Margit híd közti szakaszán. Nőtt a lakosság eladósodása Európában egy nemzetközi felmérés szerint. A kutatás kiemeli, az európaiak 56%-a hitelből vagy hitelkártyakeretből fizeti a számláit, ami 11%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. Egy év alatt 45-ről 58%-ra nőtt az aránya, akiknek gondot okoz egy nagyobb bevásárlás, egyre többen késve fizetik a csekkeket, és felértékelődött a takarékoskodás. A magyar helyzet kedvezőbb az európai átlagnál, idehaza csak 35% fizeti hitelből a számláit, és mindössze 25% a késve fizetők aránya. Festményeket akasztotta a Louvre falára két német férfi abban a teremben, ahol a Mona Lisa látható. A képeket ragasztó szalaggal rögzítették, amivel kisebb sérüléseket okoztak a falon. A két férfit a múzeum biztonsági szolgálata elfogta, majd a rendőrség őrizetbe vette. Kihallgatásukon azt mondták, szórakozásból tették, a Mona Lisa nem sérült meg. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 ezer forintot biztosít a legfeljebb 150 lóerős dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatás 4 részletben folyósítja az üzemben tartónak. Az első részletet szeptember 30-án utalják. Bővíti kapcsolatait Marosvásárhely és Debrecen. Az eddigi jó részt kulturális együttműködés a jövőben kiterjed az oktatás, a turizmus, a gazdaság, a sport és a közigazgatás területére is. Az erről szóló megállapodást a két város polgármestere írta alá a Marosvásárhelyi Kultúrpalotta tükörtermében. Debrecen az erdélyi város 6. magyarországi partner települése.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Újabb római kori leletekkel gazdagodott a Dunaújvárosi Múzeum. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Újabb római kori leletekkel gazdagodott a Dunaújvárosi Múzeum. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt az elmúlt időszakban több értékes emlék is előkerült a folyó medréből és a korábban víz alatt álló partszakaszokról. A legutóbbi felfedezések között egy római sírkő töredéke is van, amelynek díszítésén még az egykori zöld festés nyomai is láthatók. Korábban egy Jupiternek szentelt oltárkő, egy másik a napistennek szentelt oltártöredék, valamint egy gazdagon szőlőfürtökkel és indákkal díszített kő töredék is előkerült. A leletek vizsgálata és dokumentálása folytatódik. Új lehetőséggel segíti Szabadbattyán a speciális igényű tanulók iskolába járását. A tanyabusz hétfőtől rendszeresen Székesfehérvárra szállítja azokat a helyi diákokat, akik szociális vagy egészségügyi alapon jogosultak a tanyagondnoki szolgálathoz kapcsolódó szállításra. A kezdeményezést Kovács Péter polgármester jelentette be, és arra kéri a családokat, hogy éljenek a lehetőséggel. A tanyabusz a tervek szerint hétköznaponként reggel 7:30 indul Székesfehérvárra, majd délután 1 órakor indul vissza Szabadbattyánba. A szolgáltatás nem kényelmi célokat szolgál, a jogosultságot minden jelentkező esetében igazolni kell. Hamarosan megkezdődik a Móra Ferenc utca felújítása Sárkeresztesen. A beruházás során megújul az útburkolat, stabilizált útpatkát alakítanak ki, és kiépítik a zárt csapadékvízelvezetést is. A szükséges helyeken támfal és lépcső is épül, a kivitelezés a napokban indul és várhatóan tavasszal fejeződik be. Az építkezés idején forgalmi korlátozásokra és átmeneti kellemetlenségekre is számítani kell. Az önkormányzat a lakók türelmét és együttműködését kéri. Kezdődik a Millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos kihívás ezúttal napi 8 mottóval ösztönöz rendszeres mozgásra. A cél, hogy a résztvevők naponta legalább 8000 lépést vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást teljesítsenek. A programban az iskolák ismét 100-szor 1 millió forintos sporteszköz vásárlási támogatásért versenyezhetnek. A Fejér megyeiek is a Millió lépés applikáción keresztül tudnak csatlakozni. Az ingyenesen használható applikáció több mint 60 féle mozgásformát képes lépésszámmá alakítani, így a séta és a futás mellett egyebek között úszással, kerékpározással vagy tánccal is gyűjthetők a lépések. A Fejér megyeieket is érdekelheti, hogy gyermekirodalmi online naptárat készített a Móra könyvkiadó. Az örök naptár bemutatja a gyermek és ifjúsági irodalom jelentős magyar és külföldi alkotóit. Az ingyenesen elérhető naptárban hónapokra és napokra bontva lehet böngészni, de akár név, évszám vagy könyvcím is megadható a keresőben. Végül az időjárásról: egy hideg front elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz. Napközben szakadozik a felhőzet, futózáporok, esetleg egy-egy zivatar északkeleten fordulhat elő nagyobb eséllyel. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 101 nap, mint a hány kiskutya, mennyi van hátra 2026 végéig. Ma, szeptember 21-e van, hétfő, Máté Mirella napja. Isten éltesse őket és a szülinaposokat is. Hello, 4 perc elmúlt 10, Maxim Levente vagyok. Nem sokára Whitney Houston George Michael-lel, előttük még a Spice Girls, most pedig Shrek és barátai táncolnak egy picit a Counting Crows dalára.
0: Lesztek!

Best FM, a legjobb zenék a brit Fetzel Small Duo 99-es slágerével a március 22-én megjelent Turnaround-dal megy tovább a hétfő délelőtt, és bár az ezüst nem csillog olyan fényesen, mint az arany, azért a brit kislemezlista második helyezésének is örültek annó.

0: Last FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók a 11-es főúton, Tahitótfalun, a Szentendrei úton, a Szabadságtér közelében. Csőtörés miatt váltakozó irányban csak egy sávon halad a forgalom. Az M5-ösön Budapest felé Ócsánál hézakjöntés miatt a külső sávot lezárták, a torlódás több mint 5 km, Újhartyánnál még le lehet térni a dugó előtt az 5-ös főútra. És nagy a torlódás az M1-esen és Budapest felé, a kiépített terelés külső sávjában a 35-ös és a 40-es kilométer közötti szakaszon. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szusszanunk egy picit, aztán jön a délelőtt utolsó órája, többek között a VIP-vel.
2: Keresem a lány.
1: És itt lesz a Jay-Z Beyoncé sztárpár is. Ha dugó baleset van, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
3: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Marad a helyi lakásfenntartási támogatás és az idősek korúak rezsitámogatása is. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Továbbra is igénybe vehetik a jogosult dunaújvárosiak a helyi lakásfenntartási támogatást és az időskorúak rezsitámogatását. A szeptember 17-i közgyűlésen azért döntöttek új megállapodásokról, mert a város szociális rendeletének módosítása miatt a támogatások természetbeni biztosításához meg kell újítani a szolgáltatókkal kötött szerződéseket. A lakásfenntartási támogatás havi 8000 forint és 6 hónapra állapítható meg. Az időskorúak rezsitámogatása évi 8 vagy 10 ezer forint lehet, a jövedelemtől függően. A támogatásokat továbbra is a DVG és a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. Közreműködésével biztosítják. Újabb római kori leletekkel gazdagodott a Dunaújvárosi Múzeum. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt az elmúlt időszakban több értékes emlék is előkerült a folyó medréből és a korábban víz alatt álló partszakaszokról. A legutóbbi felfedezések között egy római sírkő töredéke is van, amelynek díszítésén még az egykori zöld festés nyomai is láthatók. Korábban egy Jupiternek szentelt oltárkő, egy másik a napistennek szentelt oltártöredék, valamint egy gazdagon szőlőfürtökkel és indákkal díszített kőtöredék is előkerült. A leletek vizsgálata és dokumentálása folytatódik. Hamarosan megkezdődik a Móra Ferenc utca felújítása Sárkeresztesen. A beruházás során megújul az útburkolat, stabilizált útpatkát alakítanak ki, és kiépítik a zárt csapadékvízelvezetést is. A szükséges helyeken támfal és lépcső is épül. A kivitelezés a napokban indul, és várhatóan tavasszal fejeződik be. Az építkezés idején forgalmi korlátozásokra és átmeneti kellemetlenségekre is számítani kell. Az önkormányzat a lakók türelmét és együttműködését kéri. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy egyre több a szifiliszes csecsemő Magyarországon. Tavaly 91-en születtek ezzel a betegséggel, ezért szigorú eljárásrendet vezetnek be a kórházakban. Az édesanyáknak a terhességük első és második trimeszterében is kötelező a szűrés. Az egészségügyi miniszter szerint járványról van szó. Hegedűs Zsolt azt mondta, hogy a betegségek terjedésének oka egyebek mellett a rosszul működő nemi beteg gondozói rendszer és a szexuális edukáció hiánya. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy akár 25%-os tulajdonrészt is szerezhetnek magyar helyi energiaközösségek a szélerőművekben. A lehetőséget a magántőkéből megvalósuló szélerőmű tenderhez kapcsolódó energiaközösségi program biztosítja. Az energiaközösségek lényege, hogy a helyben megtermelt energia helyben hasznosuljon, a többletenergia bevétele pedig helyben maradjon. Végül az időjárásról. Reggelig frontfelhőzet vonul át felettünk, később a napsütés mellett felhő átvonulásokra számíthatunk. A front mentén helyenként napközben nagyobb eséllyel az északkeleti tájakon alakulhat ki zápor, néhány helyen zivatar. Az északnyugatira forduló szél sokfelé megerősödik, helyenként viharossá is fokozódik. A hőmérséklet délután 19 és 24 fok között alakul.
0: Hírek a Best FM-en.
5: Nincs teendő, automatikusan érkezik a dízel támogatás, érdemes próbafűtést végezni a fűtési szezon előtt. Hidegfront érkezett, hűvösebb lesz az idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Automatikusan érkezik a dízel támogatás. Az összesen 20 000 forintos segítséget nem kell külön igényelniük az érintetteknek, és bankszámlaszámukat sem kell bejelenteniük, közölte a NAV. A legfeljebb 150 lóerős kizárólag dízelüzemű járműveket üzemben tartó magánszemélyek 4 részletben kapják meg a pénzt idén. Az első 5 000 forintot szeptember 30-án küldik. Annak, akinek a NAV nem ismeri a számlaszámát, a postás kézbesíti majd az összeget. Ismét drágult egy kicsit a benzin, a 95-ös átlagára mára 1 forinttal emelkedett péntekhez képest, így 1 literért 636 forintot kérnek. A gázolajára nem változott, 1 liter átlagosan 709 forintba kerül. Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra. Hívjuk ki a kéményseprőket, és még a komolyabb hidegek előtt végezzünk próbafűtést, hogy ne akkor derüljön fény a hibára, amikor már befűtenénk, mondta rádiónknak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
6: A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes szakemberrel megnézni. Ezek hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések, hogyha rosszul működnek, abból lakástűz vagy szénmonoxid mérgezés is lehet. Érdemes megnézetni a kéményünket is. Aki társasházban él, annak nincsen külön feladata, ott automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzésre. Ilyenkor össze leterheltebbek a kéményseprők, így akik most szeretnének időpontot foglalni, azoknak lehet, hogy egy kicsit várniuk kell.
5: Rendhagyó programokkal, magyar szerzők műveivel ünneplik a színházak a Magyar Dráma Napját országszerte és a határon túl is. Szeptember 21-én Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883-as ősbemutatójára emlékezünk. A Magyar Dráma Napját 1984 óta ünnepeljük a Magyar Írószövetség kezdeményezésére. Ilyenkor a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire hívják fel a figyelmet, az írókat pedig újabb művek megalkotására ösztönzik. A hidegfront mögött ismét napos idő várható felhő átvonulásokkal, leginkább az ország észak-keleti harmadában számíthatnak esőre, záporra, egy-egy zivatarra. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul. Késő estére ebből 10-16 fok marad. Holnap is felhő átvonulásokra számíthatunk, általában sok napsütéssel, esetleg némi csapadékkal. A Dunántúlon és középen erős, néhol viharos lehet a szél. Délután 16-20 fokot mérhetünk odakint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, indul a délelőtt utolsó órája a Finn Rasmus slágerével, In the Shadows, készül a Bieber, itt lesz Kim Mezzel, a Young Hearts Run Free-vel és a French Affair is. Szeptember 21, hétfő, Máté Mirella napja. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A 90-es évek legelejére tekerjük vissza az időkerekét. Jön a CNC Music Factory, Freedom Williams és Martha Walsh, Gonna Make You Sweat. A dal refrénje az Everybody Dance Now a popkultúra egyik legikonikusabb szállóigéjévé vált, hatalmas sláger lett és természetesen vezette a slágerlistákat a világ számos országában.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felé.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Ritával és Jennifer Hudson Spotlight című dalával indul a hétfői Best délután. Jó étvágyat az ebédhez, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Újabb római kori leletekkel gazdagodott a Dunaújvárosi Múzeum. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Továbbra is igénybe vehetik a jogosult dunaújvárosiak a helyi lakásfenntartási támogatást és az időskorúak rezsi támogatását. A szeptember 17-i közgyűlésen azért döntöttek új megállapodásokról, mert a város szociális rendeletének módosítása miatt a támogatások természetbeni biztosításához meg kell újítani a szolgáltatókkal kötött szerződéseket. A lakásfenntartási támogatás havi 8000 forint és 6 hónapra állapítható meg. Az időskorúak rezsi támogatása évi 8 vagy 10 ezer forint lehet a jövedelemtől függően. A támogatásokat továbbra is a DVG és a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. Közreműködésével biztosítják. Új lehetőséggel segíti Szabadbattyán a speciális igényű tanulók iskolába járását. A tanyabusz hétfőtől rendszeresen Székesfehérvárra szállítja azokat a helyi diákokat, akik szociális vagy egészségügyi alapon jogosultak a tanyagondnoki szolgálathoz kapcsolódó szállításra. A kezdeményezést Kovács Péter polgármester jelentette be, és arra kéri a családokat, hogy éljenek a lehetőséggel. A tanyabusz a tervek szerint hétköznaponként reggel 7:30 indul Székesfehérvárra, majd délután 1 órakor indul vissza Szabadbattyánba. A szolgáltatás nem kényelmi célokat szolgál, a jogosultságot minden jelentkező esetében igazolni kell. Hamarosan megkezdődik a Móra Ferenc utca felújítása Sárkeresztesen. A beruházás során megújul az útburkolat, stabilizált útpatkát alakítanak ki, és kiépítik a zárt csapadékvízelvezetést is. A szükséges helyeken támfal és lépcső is épül. A kivitelezés a napokban indul, és várhatóan tavasszal fejeződik be. Az építkezés idején forgalmi korlátozásokra és átmeneti kellemetlenségekre is számítani kell. Az önkormányzat a lakók türelmét és együttműködését kéri. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy akár 25%-os tulajdonrészt is szerezhetnek magyar helyi energiaközösségek a szélerőművekben. A lehetőséget a magántőkéből megvalósuló szélerőmű tenderhez kapcsolódó energiaközösségi program biztosítja. Az energiaközösségek lényege, hogy a helyben megtermelt energia helyben hasznosuljon, a többletenergia bevétele pedig helyben maradjon. Szeptember 22-éig lehet jelentkezni az idei Teszed akcióra. Október 12-e és 18-a között ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy a nagyobb lomokat, építési és bontási törmeléket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el, azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni. Végül az időjárásról: egy hideg front elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz. Napközben szakadozik a felhőzet, futózáporok, esetleg egy-egy zivatar északkeleten fordulhat elő nagyobb eséllyel. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Megint emelkedett a benzinára, sikeresen termesztenek növényeket a kínai űrállomáson. Már nem lesz hőség, de durva esők sem jönnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nem csak a boltok polcain található termékeket vizsgálja a NÉBI, a szakemberek a teljes élelmiszerláncot ellenőrzik. A talajtól kezdve a vetőmagokon, növényvédőszereken és takarmányon át egészen a növényi és állati eredetű élelmiszerekig. A laboratóriumi vizsgálatok nagyságrendjéről Nagy Attila, a NÉBI élelmiszerlánc biztonsági laboratórium igazgatóságának vezetője beszélt a hatóság közösségi oldalán.
4: Az élelmiszerek kapcsán szerteágazó vizsgálatokat végzünk, minden típusú élelmiszert vizsgálunk, amely az asztalunkra kerül. A vizsgálataink kb. 30 ezer mintát jelentenek évente, ezeket hatósági kollégáink ellenőrzés keretében különböző élelmiszer előállítóknál forgalmazásban vizsgálják, és az élelmiszer eredeti megbetegedés kapcsán akár magánszemélyek mintáit is vizsgáljuk.
3: Ismét drágult egy kicsit a benzin, a 95-ös átlagára mára 1 forinttal emelkedett péntekhez képest. Így 1 literért 636 forintot kérnek. A gázolaj ára nem változott, 1 liter átlagosan 709 forintba kerül. Elfogták az Erzsébet városi gyilkosság feltételezett elkövetőit. A két férfit tegnap este Csepelen találták meg, közölte a BRFK. A tettesek péntek hajnalban a 7. kerületben egy 36 éves férfit támadtak meg, az egyikük megszúrta az áldozat, a helyszínen meghalt. Halálos áldozatai is vannak az éjszakai orosz légi támadásoknak Ukrajnában. Raktárakat, lakóházakat, bevásárlóközpontot és egy egyetemet is találat ért. Kijev megyében egy nő és 3 gyerek vesztette életét, Harkiv megyében 1 ember halt meg a csapásokban, és többen megsérültek. Salátát, sárgarépát, napraforgót, burgonyát és búzát is termesztenek a kínai űrállomáson. A Mennyei Palota nevű bázison összesen 14 növényfaj, több mint 20 fajtáját gondozzák sikeresen az űrhajósok. Ehhez hagyományos termőföldet is használnak, más növényeket talaj nélkül tápanyagban gazdag permettel nevelik. Búzából már be is takarítottak egy adagot. A cél az, hogy az űrben ne szoruljanak rá annyira a földi utánpótlásra. Felhők vonulgatnak, közben süthet a nap, esernyőre leginkább majd az ország északkeleti harmadában lehet szükség. A szél több felé megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul. Késő estére ebből 10-16 fok marad. Holnap is felhőátvonulásokra számíthatunk, általában sok napsütéssel, itt-ott esetleg némi csapadékkal. A Dunántúlon és középen erős, néhol viharos lehet a szél. Délután 16-20 fokot mérhetünk odakint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Csodaszép napot kívánok mindenkinek, könnyű akadályokat így hétfőre. Én Majoros Rita vagyok, töltsük együtt a mai délutánt is. Remélem, hogy ki tudták magukat pihenni a hétvégén. Ha nem így volt, akkor is választák a Best FM-et, hiszen itt szólnak a legjobb zenék, amivel vagy amikkel a hétfő délután is sokkal könnyebben kibírható. Úgyhogy Jennifer Hudsonon indulunk. Spotlight!
0: Best FM!

Vesztefem a legjobb zenék, Rúzsa Magdi és Lotfi Begi nyári zápora után Dezre érkezik a Life-val, előtte pedig egy gyors kérdés. Hogy vannak, milyen volt a hétvége? Remélem, hogy ki tudta kapcsolódni egy picit. Most majdnem azt mondtam, hogy ezen az őszi hétvégén, de hát naptár szerint ősz volt, viszont az időnk azért egészen kellemes, ilyen késő nyári volt. Képzeljék, én egy gasztrofesztiválon jártam, és beszélgettem egy séffel nagyon sok mindenről, illetve elmondta nekem, hogy mi lehet az otthon készíthető menzatea titka. Mert hogy azt mondta ugye, hogy nyilván ez nagy üzemben készül leginkább, úgyhogy olyat soha nem fogok tudni sajnos készíteni, amilyet nem is tudom több száz literes edényekben, viszont nagyjából kiszámoltuk az arányokat, és ezt kísérletezgetem. Évek óta egyébként próbálom eltalálni az otthoni tökéletes menzatea titkát, remélem most aztán igazán rájövök erre, és hogyha akarják, beszámolok, mert hogy szokták kérdezni a hallgatók, hogy hogy állok ezzel a kis kutatással, remélem most megvan a titkos recept. Egyébként tudom azt, hogy sokan nem ezt kérdezték volna meg a séfektől, hogy mi a menzatea titka, de én már tényleg régóta kutatom ezt, úgyhogy nagyon örülök mindig az információknak. Ha egyébként továbbra is van tipjük, akár teafilterre, akár bármi ízesítésre, akkor jöhet. Most szerintem így az őszi időben majd egy-egy kiránduláshoz tökéletes lesz a menzatea. Na de a folytatásban tökéletes zenék is jönnek, amik garantáltam a hétfő délutánunkat. Egy kicsit megfűszerezik. Itt lesz majd a Depeche Mode, jön Heinz Gábor Biga, itt lesz majd Sean Paul is Sasával, de most egy csodás dal Desiree-től. Induljon ez a délután, itt a Life a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is hozom a legfrissebb közlekedési információkat. Cserébe annyit kérek, ha önök is látnak valamit az utakon, akkor írják meg nekem, vagy hívjanak a számunk 0620 55 55 155. Én pedig akkor így friss infókkal a többi autózót is tudom gyorsan tájékoztatni. És van egy kérdésem is. Korábban több autó ütközött az M5-ös autópályán, az Inácsi pihenőhelynél, a 33-as kilométernél. Az ott éppen araszolókat kérdezném, hogy mi a helyzet, látnak-e valamit, tudnak-e valamit, mert úgy tűnik, hogy itt sávzárás van, és hát több kilométeres torlódás, úgyhogy aki ott van és tud információval szolgálni, nagyon megköszönöm, hogyha ír vagy hív. Még egyszer a számunk 0620 55 55 155-ös. A 11-es főúton Tahitót falu belterületén, a Szentendrei úton, a Szabadság tér közelében pedig csőtörés van a 30-as kilométernél, úgyhogy itt váltakozó irányban csak egy sávon lehet haladni. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Úgy tűnik, megint csak kiderült, hogy egyáltalán nem vagyok egyedül. A menzate a rajongásommal, szinte egy kis csoport is kialakult itt a hallgatók között, úgyhogy nagyon köszönöm a szurkolást, hogy rájöjjek a tökéletes receptre. Na és persze a tippeket is többen írtak, akik konyhán dolgoztak, nagy üzemben, úgyhogy jönnek itt a tippek, már csak kísérletezésre várnak, és reméljük, hogy meg lesz a tökéletes recept. 0620 55 55 155, ide írjanak, ha van még tippjük, illetve jegyezzék meg a számot, vagy írják fel, hogyha van közlekedési információjuk. Azt is várom ma délután, illetve a következő órában hozom majd a nap kérdését, úgyhogy jöhetnek a válaszok. És majd a jó zenék is, hiszen itt lesz majd az OMC és a How Bizarre. És jön majd a Volvox is a tapsal a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Marad a helyi lakásfenntartási támogatás és az idősekkorúak rezsitámogatása is. Köszöntöm Önöket. Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Továbbra is igénybe vehetik a jogosult dunaújvárosiak a helyi lakásfenntartási támogatást és az időskorúak rezsitámogatását. A szeptember 17-i közgyűlésen azért döntöttek új megállapodásokról, mert a város szociális rendeletének módosítása miatt a támogatások természetbeni biztosításához meg kell újítani a szolgáltatókkal kötött szerződéseket. A lakásfenntartási támogatás havi 8000 forint és 6 hónapra állapítható meg. Az időskorúak rezsitámogatása évi 8 vagy 10 ezer forint lehet, a jövedelemtől függően. A támogatásokat továbbra is a DVG és a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. Közreműködésével biztosítják. Újabb római kori leletekkel gazdagodott a Dunaújvárosi Múzeum. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt az elmúlt időszakban több értékes emlék is előkerült a folyó medréből és a korábban víz alatt álló partszakaszokról. A legutóbbi felfedezések között egy római sírkő töredéke is van, amelynek díszítésén még az egykori zöld festés nyomai is láthatók. Korábban egy Jupiternek szentelt oltárkő, egy másik a napistennek szentelt oltártöredék, valamint egy gazdagon szőlőfürtökkel és indákkal díszített kő töredék is előkerült. A leletek vizsgálata és dokumentálása folytatódik. Hamarosan megkezdődik a Móra Ferenc utca felújítása Sárkeresztesen. A beruházás során megújul az útburkolat, stabilizált útpatkát alakítanak ki, és kiépítik a zárt csapadékvízelvezetést is. A szükséges helyeken támfal és lépcső is épül. A kivitelezés a napokban indul és várhatóan tavasszal fejeződik be. Az építkezés idején forgalmi korlátozásokra és átmeneti kellemetlenségekre is számítani kell. Az önkormányzat a lakók türelmét és együttműködését kéri. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy egyre több a szifiliszes csecsemő Magyarországon. Tavaly 91-en születtek ezzel a betegséggel, ezért szigorú eljárásrendet vezetnek be a kórházakban. Az édesanyáknak a terhességük első és második trimeszterében is kötelező a szűrés. Az egészségügyi miniszter szerint járványról van szó. Hegedűs Zsolt azt mondta, hogy a betegségek terjedésének oka egyebek mellett a rosszul működő nemi beteg gondozói rendszer és a szexuális edukáció hiánya. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy már lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. A jubileumi 30. gasztronómiai eseményt október 1-e és 18-a között rendezik meg, országszerte mintegy 230 étterem részvételével. A vendéglátóhelyek háromfogásos menüket kínálnak fixáron. Végül az időjárásról: egy hideg front elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz. Napközben szakadozik a felhőzet, futózáporok, esetleg egy-egy zivatar északkeleten fordulhat elő nagyobb eséllyel. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
3: Hírek a Best FM-en. Nem kell külön kérni a dízel támogatást, vitorláznak tornaórán az ötödikesek egy balatonalmádi iskolában. Süthet a nap, de már nincs olyan meleg. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Automatikusan érkezik a dízel támogatás. Az összesen 20 000 forintos segítséget nem kell külön igényelniük az érintetteknek, és bankszámlaszámukat sem kell bejelenteniük, közölte a NAV. A legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű járművet üzemben tartó magánszemélyek 4 részletben kapják meg a pénzt idén. Az első 5 000 forintot szeptember 30-án küldik. Annak, akinek a NAV nem ismeri a számlaszámát, a postás kézbesíti majd az összeget. Vitorlázni tanulnak a gyerekek testnevelés órán egy balatonalmádi általános iskolában. Az intézményben most ősszel került a tananyagba a vízisport. A programban az ötödikesek vehetnek részt. A 43 diák elméleti és gyakorlati képzést is kap. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Pénteken és szombaton országszerte több mint 200 helyszín várja az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások, interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között, mondta rádiónknak Kardon Béla, az esemény fő koordinátora.
4: A kutatók éjszakájának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezetett rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több partnerintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. nézni, gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 ezer résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak volt.
3: Saját alkotásait ragasztotta a falra a Mona Lisa közelében a Louvre két látogatója. A német tettesek szombaton a Da Vinci festményét is őrző teremben egy-egy képet erősítettek fel ragasztószalaggal. A Párizsi Múzeum biztonsági szolgálata lecsapott rájuk, majd jöttek a rendőrök is, és letartóztatták őket. A gyanúsítottak azt mondták, mindezt szórakozásból csinálták, most viszont felelniük kell a falak megrongálásáért. A híres festménynek egyébként nem esett baja. A hideg front mögött ismét napos idő várható felhő átvonulásokkal, leginkább az ország észak-keleti harmadában számíthatnak esőre, záporra, egy-egy zivatarra. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul. Késő estére ebből 10-16 fok marad. Holnap is felhő átvonulásokra számíthatunk, általában sok napsütéssel, esetleg némi csapadékkal. A Dunántúlon és középen erős, néhol viharos lehet a szél. Délután 16-20 fokot mérhetünk odakint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Bizony jönnek ebben az órában is, én Majoros Rita vagyok, elmúlt 1 óra és 5 perccel, úgyhogy gyerünk tovább. Jön az OMC és a How Bizarre az ebéd utáni desszerthez, de Curtis is Király Viktorra megtáncoltat minket. A Shakedown pedig rögtön így az óra elején érkezik, At Night, ez a daluk címe, én pedig csodás hétfőt kívánok mindenkinek, tartsanak velem!
1: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Meg is jöttem a nap kérdésével. Ugye még az előző órában beszéltünk erről a menzatea imádatomról, és hát én imádtam ennek az ízét, nagyon-nagyon szerettem a mai napig, ez a legnagyobb kedvencem, úgyhogy arra gondoltam, hogy ehhez kapcsolódik a nap kérdése is. Mi az a gyerekkorunk íze, illata, ami a mai napig hiányzik, és a mai napig itt van a szánkban, az orrunkban, és a mai napig nagyon szeretjük. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Nekem például van egy illat is, ez pedig a rózsaszappan illata, mert hogy a nagymamám a szekrényében lévő ruhákat ezzel illatosított, hogy mindig betett egy rózsaszappant, egy ilyen rózsa alakú, rózsa illatú szappant a szekrénybe, és Isten illat volt, úgyhogy nekem ez még a gyerekkorom illata. Jöhetnek az üzenetek, mellé pedig a Morcsiba és a Rome Wasn't Built in a Day, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, meg is jöttem a legfrissebb útinfókkal. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a 33-as kilométernél az Inácsi pihenőhely után korábban baleset történt, és nagyon köszönöm az információkat, mert azt írták a hallgatók, hogy kiálltak a sérült autók a leállósávra, de még mindig több kilométeres a torlódás, azért reméljük, hogy lassan feloszlik. Az M0-áson az M3-as autópálya irányába felborult egy kamion Dunaharasztinál. A 25-ös kilométernél csak a belső sávon lehet haladni, a torlódás pedig már most 2-3 kilométeres. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még útinfója, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik vele, bárhonnan az ország útjairól. Jó utat, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek is a régi kedvenc ízek, illatok. Zoli azt írja, szia, reggeli friss kiflit teavajjal, nyáron pedig a paprikás lisztes hack. Úgy tűnik Zolinak ezek hiányoznak, vagy legalábbis ezek voltak a gyerekkori kedvenc ízei. Ezekkel megyünk egyébként tovább a következő órában is, most pár perc múlva a friss hírek jönnek kettőkor, utána érkezik majd a Faithless és az Insomnia. I can't get no sleep. Vagy éppen a Follow the Flow dala a valahányszor.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Marad a helyi lakásfenntartási támogatás és az idősekkorúak rezsitámogatása is. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Továbbra is igénybe vehetik a jogosult dunaújvárosiak a helyi lakásfenntartási támogatást és az időskorúak rezsitámogatását. A szeptember 17-i közgyűlésen azért döntöttek új megállapodásokról, mert a város szociális rendeletének módosítása miatt a támogatások természetbeni biztosításához meg kell újítani a szolgáltatókkal kötött szerződéseket. A lakásfenntartási támogatás havi 8000 forint és 6 hónapra állapítható meg. Az időskorúak rezsitámogatása évi 8 vagy 10 ezer forint lehet, a jövedelemtől függően. A támogatásokat továbbra is a DVG és a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. Közreműködésével biztosítják. Hamarosan megkezdődik a Móra Ferenc utca felújítása Sárkeresztesen. A beruházás során megújul az útburkolat, stabilizált útpatkát alakítanak ki, és kiépítik a zárt csapadékvízelvezetést is. A szükséges helyeken támfal és lépcső is épül. A kivitelezés a napokban indul, és várhatóan tavasszal fejeződik be. Az építkezés idején forgalmi korlátozásokra és átmeneti kellemetlenségekre is számítani kell. Az önkormányzat a lakók türelmét és együttműködését kéri. A rendőrség tájékoztatása szerint emberkereskedelem és kényszermunka miatt indítottak eljárást két seregélyesi férfival szemben. A polisz.hu közlése szerint az 55 éves apa és 34 éves fia 2018 óta kiszolgáltatott helyzetben lévő embereket dolgoztathatott, elsősorban zöldség- és gyümölcsárusításban. A sértettek megfelelő fizetést nem kaptak, volt akinek csak élelmet és alkoholt adtak. Több embert víz és megfelelő fűtés nélküli helyen szállásoltak el, és a gyanú szerint többeket bántalmaztak is. A rendőrök szeptember 15-én fogták el a két férfit, akiket őrizetbe vettek, letartóztatásukat pedig kezdeményezték. A fiatalabb férfit csalással is gyanúsítják. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy egyre több a szifiliszes csecsemő Magyarországon. Tavaly 91-en születtek ezzel a betegséggel, ezért szigorú eljárásrendet vezetnek be a kórházakban. Az édesanyáknak a terhességük első és második trimeszterében is kötelező a szűrés. Az egészségügyi miniszter szerint járványról van szó. Hegedűs Zsolt azt mondta, hogy a betegségek terjedésének oka egyebek mellett a rosszul működő nemi beteg gondozói rendszer és a szexuális edukáció hiánya. Itt Fejér megyében is razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági jöv és a gyermekülés, a motorosoknál pedig a bukósisak használatát ellenőrzik. Végül az időjárásról: egy hideg front elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz. Napközben szakadozik a felhőzet, futó záporok, esetleg egy-egy zivatar északkeleten fordulhat elő nagyobb eséllyel. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Már lehet csatlakozni a Millió Lépés az iskoládért kihíváshoz. Brigitte Bardot bicikliét és ékszereit is elárverezik. Párizsban napos felhős időszak vár ránk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elindult a Millió Lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció mottója ezúttal napi 8. A cél ugyanis az, hogy a résztvevők naponta legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni. Az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek. A programhoz a Millió Lépés alkalmazáson keresztül bárki csatlakozhat. Az applikáció több mint 60 féle mozgásformát tud lépésszámmá alakítani. Elfogták az erzsébetvárosi emberülés feltételezett elkövetőit. A két férfit tegnap este Csepelen találták meg, közölte a BRFK. A tettesek péntek hajnalban a 7. kerületben egy 36 éves férfit támadtak meg, az egyikük megszúrta, az áldozat a helyszínen meghalt. Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra, hívjuk ki a kéményseprőket, és még a komolyabb hidegek előtt végezzünk próbafűtést, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
4: A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes szakemberrel megnézni. Ezek hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések, hogyha rosszul működnek, abból lakástűz vagy szénmonoxid mérgezés is lehet. Érdemes megnézni a kéményüket is. Aki társasházban él, annak nincsen külön feladata, ott automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzésre. Ilyenkor össze leterheltebbek a kéményseprők, így akik most szeretnének időpontot foglalni, azoknak lehet, hogy egy kicsit várniuk kell.
3: Elárverezik Brigitte Bardot személyes tárgyait. A több mint 2800 relikvia a színésznő házaiból és párizsi lakásából származik. Kalapács alá kerül a művésznő biciklije, több balettcipője, portréja, bútora, ruhája és ékszere is. A bevételt a Brigitte Bardot alapítvány és a Filmcsillag egyetlen fia kapja. A francia színésznő és állatvédő aktivista tavaly decemberben 91 éves korában hunyt el. Felhők vonulgatnak, közben süthet a nap, esernyőre leginkább majd az ország északkeleti harmadában lehet szükség. A szél többfelé megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között alakul. Késő estére ebből 10-16 fok marad. Holnap is felhő átvonulásokra számíthatunk, általában sok napsütéssel, itt-ott esetleg némi csapadékkal. A Dunántúlon és középen erős, néhol viharos lehet a szél. Délután 16-20 fokot mérhetünk odakint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: 2 óra is elmúlt, 5 perccel robog tovább a délután is a jó hangulat. Én megcsináltam a délutáni dupla presszómat, úgyhogy jöhetnek az igazán munkába visszarázós zenék. Jön mindjárt Christina Aguilera és a Beautiful, itt lesz majd Wolf Kati és a Lángoly, most pedig a Soul Searchers-en indul az óra. Fall in Love itt a Best FM-en. Csodás étfőt mindenkinek!
1: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az, hogy kinek mi volt az igazi gyerekkori íz. Mi az, ami visszahozza akár íz vagy illatban a gyerekkorát? Azt írja Eszter, nekem egyértelműen a frissen sült palacsinta illata hozza vissza a gyerekkoromat. Anyukám szombatonként mindig egy hatalmas adagot sütött, mi pedig a testvéremmel ott álltunk mellette a konyhában, és próbáltuk elcsenni az első pár darabot. A mai napig, ha megérzem a palacsinta illatát, valahogy megint ott vagyok a régi konyhánkban gyerekként. Milyen szép ez. Azt írja József, a menzás paradicsomleves. Tudom, sokaknak ez nem feltétlenül kellemes emlék, de nekem nagyon is az. Az a jellegzetes, kicsit édeskés illat, a betűtészta mellé, akár mondjuk egy jó grízes tészta. Ha valahol megérzem, rögtön az általános iskolai ebédlő jut eszembe, és ahogy ebéd után rohantunk ki focizni. Imádom ezeket az emlékeket. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még az üzenetek. Én pedig folytatom tovább a délutánt egy olyan dallal, ami garantáltan hozza a kutyás hangulatot. Ha valaha a 90-es években vagy a 2000-es évek elején volt egy film, amiben kutyák voltak, ez a dal biztos, hogy benne volt. Bahaman, Who Let the Dogs Out, itt a Best FM-en.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok az úton lévőknek, figyelem az M0-áson, mert az M3-os autópálya irányában, Dunaharaszti térségében baleset volt korábban. A 25-ös kilométernél a belső sávon lehet haladni, de mégis több kilométeres a torlódás. Az M1-esen Budapest felé is torlódás van, a kiépített terelés külső sávjában. Mondhatom már azt is, hogy a szokásos helyen, a szokásos módon, Tatabánya és Bíjatorbágy között több szakaszon is. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ha bárkinek útinfója van. Köszönöm, hogy jelentkezik vele. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: ezért.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Újabb római kori leletekkel gazdagodott a Dunaújvárosi Múzeum. Köszöntöm Önöket, Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Újabb római kori leletekkel gazdagodott a Dunaújvárosi Múzeum. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt az elmúlt időszakban több értékes emlék is előkerült a folyó medréből és a korábban víz alatt álló partszakaszokról. A legutóbbi felfedezések között egy római sírkő töredéke is van, amelynek díszítésén még az egykori zöld festés nyomai is láthatók. Korábban egy Jupiternek szentelt oltárkő, egy másik a napistennek szentelt oltártöredék, valamint egy gazdagon szőlőfürtökkel és indákkal díszített kőtöredék is előkerült. A leletek vizsgálata és dokumentálása folytatódik. Új lehetőséggel segíti Szabadbattyán a speciális igényű tanulók iskolába járását. A tanyabusz hétfőtől rendszeresen Székesfehérvárra szállítja azokat a helyi diákokat, akik szociális vagy egészségügyi alapon jogosultak a tanyagondnoki szolgálathoz kapcsolódó szállításra. A kezdeményezést Kovács Péter polgármester jelentette be, és arra kéri a családokat, hogy éljenek a lehetőséggel. A tanyabusz a tervek szerint hétköznaponként reggel 7:30 indul Székesfehérvárra, majd délután 1 órakor indul vissza Szabadbattyánba. A szolgáltatás nem kényelmi célokat szolgál, a jogosultságot minden jelentkező esetében igazolni kell. Hamarosan megkezdődik a Móra Ferenc utca felújítása Sárkeresztesen. A beruházás során megújul az útburkolat, stabilizált útpatkát alakítanak ki, és kiépítik a zárt csapadékvízelvezetést is. A szükséges helyeken támfal és lépcső is épül, a kivitelezés a napokban indul és várhatóan tavasszal fejeződik be. Az építkezés idején forgalmi korlátozásokra és átmeneti kellemetlenségekre is számítani kell. Az önkormányzat a lakók türelmét és együttműködését kéri. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy már lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. A jubileumi 30. gasztronómiai eseményt október 1-e és 18-a között rendezik meg, országszerte mintegy 230 étterem részvételével. A vendéglátóhelyek 3 fogásos menüket kínálnak fixáron. Kezdődik a Millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos kihívás ezúttal napi 8 mottóval ösztönöz rendszeres mozgásra. A cél, hogy a résztvevők naponta legalább 8000 lépést vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást teljesítsenek. A programban az iskolák ismét 100-szor 1 millió forintos sporteszköz vásárlási támogatásért versenyezhetnek. A Fejér megyeiek is a Millió lépés applikáción keresztül tudnak csatlakozni. Az ingyenesen használható applikáció több mint 60 féle mozgásformát képes lépésszámmá alakítani, így a séta és a futás mellett egyebek között úszással, kerékpározással vagy tánccal is gyűjthetők a lépések. Végül az időjárásról. Reggelig frontfelhőzet vonul át felettünk, később a napsütés mellett felhő átvonulásokra számíthatunk. A front mentén helyenként napközben nagyobb eséllyel az északkeleti tájakon alakulhat ki zápor, néhány helyen zivatar. Az északnyugatira forduló szél sokfelé megerősödik, helyenként viharossá is fokozódik. A hőmérséklet délután 19 és 24 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Itt a 93.1 Best FM-en, ez már a hétfő délután kellős közepe dunaújvárosi hallgatók. Szeretettel köszöntök mindenkit, ma is együtt töltünk jó hangulatban 3 egész órát, ha jól számoltam, pont este 6-ig. Én pörgetem a jó zenéket hazai és külföldi vonalról. A nevem Oleg Csongor, Sherry Cole énekel, és szól a Fight for This Love.
4: 93.1 Best FM.

0: felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres pont.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Tartalmas hétfő délutánt kívánok a hallgatóknak. Elég sokan melóznak még, úgyhogy kitartás pluszban. A mikrofon mögött Molek Csongor. Már szeptember 21-e van, Máté a névnapos. Uraim, nagyon boldog névnapot, a szülinaposokat pedig Isten éltesse nagyon sokáig. 27. éve 1999 óta a mai nap a béke napja, és 42. éve a magyar dráma ünnepe. Nézzük, kik azok a híres emberek, akik szeptember 21-én születtek. 98 éve született Sinkovics Imre, Kossuth Díjas színművész, a Nemzet színésze, és 214 éve látott napvilágot Gróf Kisrédei, Rédei Klaudia Zsuzsanna, magyar grófnő, II. Erzsébet brit királynő, ükanyja. Aki ma ünnepel, Isten éltesse nagyon sokáig, itt Dunaújvárosban és a vonzás körzetben. Poprokozunk egyet egy amerikai csapattal, zenél a Maroon 5, és szól a She Will Be Loved.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat kívánok a közlekedőknek, munkálatokat végeznek a környékünkön,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93 egy Best FM-en. Kellemes délután hétfőre, kedves dunai városi hallgatók, remélem még reggel jól indult ez a munkahét. A hangulatot pörgetjük együtt mi két órán keresztül. Az én nevem Molek Csongor, és mutatom, mivel kezdünk, a Basti egyik legnagyobb slágerével. Ez a Pompeii.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
2: Reklámot hallottak!
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en!
5: A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. Köszöntöm Önöket, Srevkó Judit vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Érdemes a fűtési szezon előtt próbafűtést végezni, otthon hívta fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Közölték, a kémény ellenőrzése mellett a fűtőeszközöket is célszerű típustól és életkortól függetlenül évente ellenőriztetni, mert a jellemzően nyílt lánggal működő berendezések meghibásodásuk esetén lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Ezen kívül a szénmonoxid érzékelőknek is van szavatossági idejük, ha az letelt, a készüléket cserélni kell. Csökken a hajóforgalom a Hormuzi szorosban. A műholdas megfigyelő rendszerek adatai alapján a hétvégén 12 áruszállító hajó haladt át az övezeten, az egy héttel korábbi 35-tel szemben. Az Irán elleni háború előtt a világ olaj- és cseppfolyósított földgáz forgalmának mintegy ötödét bonyolító átjárón naponta átlagosan 125 nagy kereskedelmi hajó haladt át. Ma van a Magyar Dráma napja, a Magyar Írószövetség kezdeményezésére 1984 óta tartják. Madách Imre az Ember tragédiája című művének 1883. szeptember 21-i ősbemutatójára emlékezve. A cél, hogy felhívják a figyelmet a magyarországi és a határon túli magyar drámairodalom értékeire, és ösztönözzék az írókat újabb művek megalkotására. Nőtt a lakosság eladósodása Európában egy nemzetközi felmérés szerint. A kutatás kiemeli, az európaiak 56%-a hitelből vagy hitelkártya keretből fizeti a számláit, ami 11%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. Egy év alatt 45-ről 58%-ra nőtt az aránya, akiknek gondot okoz egy nagyobb bevásárlás, egyre többen késve fizetik a csekkeket, és felértékelődött a takarékoskodás. A magyar helyzet kedvezőbb az európai átlagnál, idehaza csak 35% fizeti hitelből a számláit, és mindössze 25% a késve fizetők aránya. Csak nem 200 kg-nyi vágott dohányra bukkantak a pénzügyőrök Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A rendőrség és a NAV munkatársai közösen ellenőriztek egy furgont, amelynek rakterében megtalálták a dohánnyal teli fóliazsákokat. A sofőr azt állította, hogy a csak nem 29 millió forint értékű árut saját fogyasztásra vásárolta. Közben az ellenőrök egy közeli ház pincéjében illegális dohánygyárat is találtak, ahol zárgyegy nélküli cigaretták, különféle dohányvágógépek, mérlegek és csomagoló berendezések sorakoztak. Emiatt a jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás mellett pénzmosás gyanúja miatt is eljárás indult az ügyben. Híreink végén az időjárásról, a hőmérséklet már mérséklődik, a maximumok 20-26 Celsius fok közé csökkennek, míg a minimumok 10-15 Celsius fok körül várhatók. Az északnyugatira forduló szél sokfelé élénk lesz, záporok környezetében időnként erős lökések is előfordulhatnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ezekkel garantáljuk a zenei változatosságot egész nap itt a 93.1 Best FM-en, dunaújvárosi hallgatók. Annyit még hozzátennék, hogy két órát még lepörgetünk együtt. és hazai és külföldi vonalról jönnek a nagy zenék, ha meg hasznos infókkal is jelentkezem. A mikrofon mögött Molek Csongor, zenél a Basti zenekar, és szól a Pompáj.
0: 93.1 Best FM.

Ez a 93.1 Best FM, a legjobb zenék, be is indult egy újabb felvonás, üdv a hallgatóknak. Én Molek Csongor vagyok, és időjárásról eddig még nem beszéltünk, nézzük kedden mi vár ránk itt a környéken. Szeles időt jósolnak a hozzáértők, és helyenként viharos lökések is kísérik majd az északi-északnyugati szelet. Egyébként napközben ilyen gomoly felhős napos időszakok váltják egymást, némi csapadék előfordulhat, elszórtan eső, gyenge zápor, de kiadós mennyiségről nem beszélnek a hozzáértők. És a hajnali órákban egy-két területen igen hűvös lesz, olyan 6 fok körül mérünk, a délutáni csúcs pedig 16-21 fok körül alakul. Pollenterhelés, hát beindult ismét a barlangfű, magas tartományban van a pollen koncentrációja, a gombák pollen szintje pedig extrém magas szintet üti, tüneteket okoznak nyilván a növények. Tárazzanak be papír zsebkendőből. Egy TLC sláger következik a Best FM-en, indítom a No Scrubs című felvételt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

és némi meglepetéssel, de nem érdemtelenül az egriek szereztek vezetést a 6. percben, erre pedig Mihó Mandula postafordulóval válaszolt, sőt, az utolsó másodpercben Horváth Brigitta akciógójának köszönhetően 2-1-es dunaújvárosi előnnyel vonultak pihenőre a csapatok. A második felvonás elején Jonkl Csenge növelte a hazai vezetést, és az egriek kapaszkodtak, és Tomori Gréta emberelőnyös góljával visszajöttek 3-2-re, utána már 5-2-es dunaújvárosi előnyt mutatott az eredményjelző. És a vendégek Kovács Panna találatával feljöttek 2-re, a félidei szünetre így is 5-3-as hazai vezetéssel vonultak a felek. A teljes beszámolót részletesen a dunaújváros.com hírportálon megtalálják. A végeredmény egyébként 15-5 a Dunaújvárosnak. Most Desiree felvételét játszom, meghallgatjuk a You Gotta Be című dalt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en. Szép késő délután hétfőre mindenkinek, kedves hallgatók. Remélem már kevesebben melóznak, mint az előző felvonásokban. Úgyhogy jó pihenést kívánok. A mikrofonnál Molek Csongor még a következő 60 percben, amit indít mindjárt Naughty Boy a La La La című slágerével, azaz ezzel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak! Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. Köszöntöm Önöket, Csrepkó Judit vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Budapesten a Kossuth téren tartják az 1956-os forradalom 70. évfordulójának központi megemlékezését, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök október 23-án 16 órára az Országházhoz hív mindenkit. A Határtalan Mesék Fesztiváljával kezdődik ma a Kolibri Színház új évada. A szombatig tartó tematikus programsorozaton 5 társulat 5 előadását tekinthetik meg az érdeklődők. Az egyik színpadon elsősorban a 6-10 éves korosztálynak szóló gyermekelőadásokat, a másik helyszínen a csecsemő és kisgyermek korosztály számára készült produkciókat mutatják be. Csaknem 200 kg-nyi vágott dohányra bukkantak a pénzügyőrök Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A rendőrség és a NAV munkatársai közösen ellenőriztek egy furgont, amelynek rakterében megtalálták a dohánnyal teli fóliazsákokat. A sofőr azt állította, hogy a csaknem 29 millió forint értékű árut saját fogyasztásra vásárolta. Közben az ellenőrök egy közeli ház pincéjében illegális dohánygyárat is találtak, ahol zárgyér nélküli cigaretták, különféle dohányvágógépek, mérlegek és csomagoló berendezések sorakoztak. Emiatt a jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás mellett pénzmosás gyanúja miatt is eljárás indult az ügyben. Nőtt a lakosság eladósodása Európában egy nemzetközi felmérés szerint. A kutatás kiemeli, az európaiak 56%-a hitelből vagy hitelkártyakeretből fizeti a számláit, ami 11%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. Egy év alatt 45-ről 58%-ra nőtt az aránya, akiknek gondot okoz egy nagyobb bevásárlás, egyre többen késve fizetik a csekkeket, és felértékelődött a takarékoskodás. A magyar helyzet kedvezőbb az európai átlagnál, idehaza csak 35% fizeti hitelből a számláit, és mindössze 25% a késve fizetők aránya. A postán vehetik át az iskolakezdési utalványokat azok a családok, akiknél nem sikerül elsőre kézbesíteni a küldeményt. 10 munkanapjuk lesz felvenni az 50 ezer forint értékű utalványokat, amelyeket jövő március közepéig használhatnak fel. Összesen 400 ezer rászoruló gyermek családja kap idén iskolakezdési támogatást. Mától visszaállt az autós forgalom a pesti alsórakparton. A nyári lezárás véget ért, de hétvégenként péntek estétől hétfő hajnalig továbbra is csak gyalogosan és kerékpárral lehet közlekedni a rakpart Erzsébet híd és Margit híd közti szakaszán. Híreink végén az időjárásról. A hőmérséklet már mérséklődik, a maximumok 20-26 Celsius fok közé csökkennek, míg a minimumok 10-15 Celsius fok körül várhatók. Az északnyugatira forduló szél sokfelé élénk lesz, záporok környezetében időnként erős lökések is előfordulhatnak.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Újabb római kori leletekkel gazdagodott a Dunaújvárosi Múzeum. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxygen Media híreivel. Újabb római kori leletekkel gazdagodott a Dunaújvárosi Múzeum.
5: A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt az elmúlt időszakban több értékes emlék is előkerült a folyó medréből és a korábban víz alatt álló partszakaszokról. A legutóbbi felfedezések között egy római sírkő töredéke is van, amelynek díszítésén még az egykori zöld festés nyomai is láthatók. Korábban egy Jupiternek szentelt oltárkő, egy másik a napistennek szentelt oltártöredék, valamint egy gazdagon szőlőfürtökkel és indákkal díszített kőtöredék is előkerült. A leletek vizsgálata és dokumentálása folytatódik. Új lehetőséggel segíti Szabadbattyán a speciális igényű tanulók iskolába járását. A tanyabusz hétfőtől rendszeresen Székesfehérvárra szállítja azokat a helyi diákokat, akik szociális vagy egészségügyi alapon jogosultak a tanyagondnoki szolgálathoz kapcsolódó szállításra. A kezdeményezést Kovács Péter polgármester jelentette be, és arra kéri a családokat, hogy éljenek a lehetőséggel. A tanyabusz a tervek szerint hétköznaponként reggel 7:30 indul Székesfehérvárra, majd délután 1 órakor indul vissza Szabadbattyánba. A szolgáltatás nem kényelmi célokat szolgál, a jogosultságot minden jelentkező esetében igazolni kell. Hamarosan megkezdődik a Móra Ferenc utca felújítása Sárkeresztesen. A beruházás során megújul az útburkolat, stabilizált útpatkát alakítanak ki, és kiépítik a zárt csapadékvízelvezetést is. A szükséges helyeken támfal és lépcső is épül. A kivitelezés a napokban indul, és várhatóan tavasszal fejeződik be. Az építkezés idején forgalmi korlátozásokra és átmeneti kellemetlenségekre is számítani kell. Az önkormányzat a lakók türelmét és együttműködését kéri. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy már lehet asztalt foglalni az idei országos étterem hétre. A jubileumi 30. gasztronómiai eseményt október 1-e és 18-a között rendezik meg, országszerte mintegy 230 étterem részvételével. A vendéglátóhelyek háromfogásos menüket kínálnak fixáron. Itt Fejér megyében is razzia kezdődött az utakon az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódva. A rendőrök az autósoknál a biztonsági jobb és a gyermekülés, a motorosoknál pedig a bukósisak használatát ellenőrzik. Szeptember 22-ig lehet jelentkezni az idei Teszed akcióra. Október 12-e és 18-a között ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy a nagyobb lomokat, építési és bontási törmeléket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el. Azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni. Végül az időjárásról: egy hideg front elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz. Napközben szakadozik a felhőzet, futózáporok, esetleg egy-egy zivatar északkeleten fordulhat elő nagyobb eséllyel. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ezek pörögnek folyamatosan itt a 93.1 Best FM-en, kedves dunai városi és környéki hallgatók. Mindenki tisztelettel köszöntök egy újabb felvonás elején, és ez az utcsó így hétfőn késő délután, amit még együtt töltünk. A nevem Oleg Csongor, zenél nekünk Naughty Boy, és szól a La La La című száma.
0: 93.1 Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en balesetmentes kilométereket azoknak, akik közlekednek most is, kedves dunói városi autósok, és végeznek továbbra is munkálatokat, például a 62-28-ason Dunaföldvár-Seregélyes összekötő úton aktuális a kátyúzási munkálat, a 22-23-as kilométernél. Aztán Kiskullacháza-Izsák összekötő úton az 52-03-ason a 11-es kilométernél még szeptember végéig szintén útszűkület érvényben van útépítési munkák miatt. Ha van egyéb info utakkal összefüggésben, akkor kérem jelezzék felénk, hogy tudjunk segíteni a többieknek. 0630 74 74 777-es a telefonszámunk, előre is kösz szépen. Most a Spice Girls felvételét játszom a Besten, a dal címe Say You'll Be There.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Dunaújvárosi hallgatók, a klímaváltozás kihívásai és a fenntartható jövő került a fókuszba a városban még múlt egy csütörtök délután. Az Európai Mobilitási Hét keretében rendezett ifjúsági vitafórumon a helyi középiskolások mutathatták meg tájékozottságukat és érvelési készségeiket. Az esemény fontos állomása volt a helyi program sorozatnak, ahol a város fiataljai aktívan formálhattak véleményt a bolygónk jövőjéről. Az öt csapatot Szabó Zsolt gazdasági és koordinációs ügyekért felelős alpolgármester köszöntötte. Ő kiemelte, hogy a városvezetés számára kiemelten fontos a fiatal generáció bevonása az ehhez hasonló kezdeményezésekbe, és hangsúlyozta, hogy a diákok egy-egy ilyen alkalommal rendkívül értékes, friss gondolatokat fogalmaznak meg, amelyek a felnőttek számára is tanulságosak lehetnek. Utána dr. Kovács Adél, a Nemzetközi Pályázati Iroda vezetője ismertette a csütörtöki verseny pontos részleteit és a feladatok menetét. A részleteket megtalálják, és a komplett beszámolót egyébként a dunaujvaros.com hírportálon. Most Sonic egyik nagy slágere következik, meghallgatjuk a Sky című dalt. Look

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Ez a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. A mai búcsúdalom így hétfőn, késő délutára, kor estére pedig egy érzelmes dal. Zenél nekünk a Lighthouse Family, és szól a Hike című örökslágerük. Ezzel köszönöm meg a figyelmet. Az előző három felvonásra főleg kedves dunói városi hallgatók, és további kellemes késő délutánt, jó pihenést kívánok! Holnap kedden, délután 3 órától hozom majd a kedvenc dalokat szokás szerint, remélem, hogy találkozunk. Maradjanak a Besten, Molek Csongort hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Újabb római kori leletekkel gazdagodott a Dunaújvárosi Múzeum. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Újabb római kori leletekkel gazdagodott a Dunaújvárosi Múzeum. A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt az elmúlt időszakban több értékes emlék is előkerült a folyó medréből és a korábban víz alatt álló partszakaszokról. A legutóbbi felfedezések között egy római sírkő töredéke is van, amelynek díszítésén még az egykori zöld festés nyomai is láthatók. Korábban egy Jupiternek szentelt oltárkő, egy másik a napistennek szentelt oltártöredék, valamint egy gazdagon szőlőfürtökkel és indákkal díszített kőtöredék is előkerült. A leletek vizsgálata és dokumentálása folytatódik. Hamarosan megkezdődik a Móra Ferenc utca felújítása Sárkeresztesen. A beruházás során megújul az útburkolat, stabilizált útpatkát alakítanak ki, és kiépítik a zárt csapadékvízelvezetést is. A szükséges helyeken támfal és lépcső is épül. A kivitelezés a napokban indul és várhatóan tavasszal fejeződik be. Az építkezés idején forgalmi korlátozásokra és átmeneti kellemetlenségekre is számítani kell. Az önkormányzat a lakók türelmét és együttműködését kéri. A rendőrség tájékoztatása szerint emberkereskedelem és kényszermunka miatt indítottak eljárást két seregélyesi férfival szemben. A polisz.hu közlése szerint az 55 éves apa és 34 éves fia 2018 óta kiszolgáltatott helyzetben lévő embereket dolgoztathatott, elsősorban zöldség- és gyümölcsárusításban. A sértettek megfelelő fizetést nem kaptak, volt akinek csak élelmet és alkoholt adtak. Több embert víz és megfelelő fűtés nélküli helyen szállásoltak el, és a gyanú szerint többeket bántalmaztak is. A rendőrök szeptember 15-én fogták el a két férfit, akiket őrizetbe vettek, letartóztatásukat pedig kezdeményezték. A fiatalabb férfit csalással is gyanúsítják. Szeptember 22-ig lehet jelentkezni az idei TESZED akcióra. Október 12-e és 18-a között ismét önkéntesek ezreit várják, hogy megtisztítsák a közterületeket a szeméttől, főként a háztartási jellegű hulladékoktól. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy a nagyobb lomokat, építési és bontási törmeléket, valamint a veszélyes hulladékot ebben az akcióban nem szállítják el, azokat a hulladékradar alkalmazáson keresztül lehet bejelenteni. A Fejér megyeieket is érdekelheti, hogy gyermekirodalmi online naptárat készített a Móra könyvkiadó. Az Örök naptár bemutatja a gyermek és ifjúsági irodalom jelentős magyar és külföldi alkotóit. Az ingyenesen elérhető naptárban hónapokra és napokra bontva lehet böngészni, de akár név, évszám vagy könyvcím is megadható a keresőben. Végül az időjárásról. Reggelig frontfelhőzet vonul át felettünk, később a napsütés mellett felhő átvonulásokra számíthatunk. A front mentén helyenként napközben nagyobb eséllyel az északkeleti tájakon alakulhat ki zápor, néhány helyen zivatar. Az északnyugatira forduló szél sokfelé megerősödik, helyenként viharossá is fokozódik. A hőmérséklet délután 19 és 24 fok között alakul.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Vasárnapig lehet jelentkezni a TESZED akcióra. Nem kell külön kérni a dízel támogatást, Brigitte Bardot relikviák kerülnek kalapács alá. Villányi Eszter vagyok. Meghosszabbították a jelentkezési időt az idei TESZED hulladékgyűjtő akcióra. Szeptember 27-éig, azaz vasárnapig lehet regisztrálni. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát idén október 12-e és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális hulladékelhelyezés megelőzésére és megszüntetésére hívják fel a figyelmet. Automatikusan érkezik a dízel támogatás. Idén 4 részletben összesen 20 ezer forintot kapnak a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű járművet üzemben tartó magánszemélyek. Ezt nem kell külön igényelniük, és bankszámlaszámukat sem kell bejelenteniük, közölte a NAV. Az első 5 ezer forintot szeptember 30-án küldik. Annak, akinek az adóhivatal nem ismeri a számlaszámát, a postás kézbesíti majd az összeget. Ismét drágult egy kicsit a benzin, a 95-ös átlagára már a 1 forinttal emelkedett, így 1 literért 636 forintot kérnek. A gázolajára nem változott, 1 liter átlagosan 709 forintba kerül a kutakon. Észrevételeket fogalmazott meg az alkotmánybírósági törvénnyel kapcsolatban az államfő a parlamentben. Baka András napi rendelőtti felszólalásában jelezte, indokolatlannak tartja a törvényi korlátozást az alkotmánybírósági elnök megválasztásában. Úgy vélte, a testület függetlenségét jobban erősítette volna, ha a kérdés rendezését az alkotmánybíróság saját belső működési szabályaira bízzák. Hangsúlyozta, azért nem emelt politikai kifogást, mert fontos, hogy a bíróság mielőbb elnököt válasszon, de a jövőre nézve indokolt lehet mindezt átgondolni. Az ellenzék képviselői nem voltak jelen az államfő beszédekor. Elárverezik Brigitte Bardot személyes tárgyait. A több mint 2800 relikvia a színésznő házaiból és párizsi lakásából származik. Kalapács alá kerül a művésznő biciklije, több balettcipője, portréja, bútora, ruhája és ékszere is. Licitálni lehet arra az írógépre is, amelyen a sztár a második memoár kötetét írta. Brigitte Bardot tavaly hunyt el 91 évesen. Változóan felhős idő lesz, elvétve lehet kisebb eső, zápor, a szél továbbra is élénk marad, a Dunántúlon lehetnek erősebb lökések. Hajnalra 7-13 fok közé hűl a levegő, a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Holnap nagyrészt napos idő lesz, felhő átvonulások mellett kialakulhat zápor, zivatar, 16-21 fok között alakulnak a csúcsok. A következő napokban is hasonló idő lesz, de kicsit emelkedik majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: A klubok legnagyobb himnuszai, a house igazi klasszikusai érkeznek két órán keresztül mixben, megállás nélkül 6 hétig velem White Boy-jal, 7-től pedig hétfői rezidensünkkel Lauer Krisztiánnal a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mix

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És aki ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig, bármikor visszahallgathatja a korábbi Night Shift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Night Shift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0-25-55-155, SMS üzenet, Viber üzenet, fotók, videók, a Viber természetéből adódóan jöhetnek erre a számra, és persze ezen keresztül lehet minket hívni is, és jöhetnek a tippek is, ha esetleg a 90-es és a 2000-es évekből lenne olyan dal, ami passzolna a hétfői House-hoz, a szombati hip-hophoz, R&B-hez, de eddig nem hallottátok, vagy nem hallottátok volna eleget, akkor nyugodtan adjatok nekünk ilyen tippeket, jó? Szóval bátran 0-20-55-55-155, info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk, és persze ne felejtsétek el lájkolni Instán és Facebookon a saját profilunkat. Best FM Night Shift, itt találtok meg minket.

0: legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Klub klasszikusok még egy órán keresztül, amelyek a 90-es és a 2000-es években pörögtek a szórakozó helyeken. Azok fognak pörögni a következő órában is, vagy hát egy részük, mert hát nyilván 20 évet, 60 percben, de még 120-ba sem tudunk belesűríteni. Micsoda mázdőt minden hétfőn ez a menü. Szóval Classic House Lauer Krisztiánnak köszönhetően a következő 60 percben is, 7 és 8 között. Gyorsan helyet cserélünk, és pár perc múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Marad a helyi lakásfenntartási támogatás és az idősek korúak rezsitámogatása is. Köszöntöm Önöket! Lukács Bence vagyok az Oxigén Média híreivel. Továbbra is igénybe vehetik a jogosult dunaújvárosiak a helyi lakásfenntartási támogatást és az időskorúak rezsitámogatását. A szeptember 17-i közgyűlésen azért döntöttek új megállapodásokról, mert a város szociális rendeletének módosítása miatt a támogatások természetbeni biztosításához meg kell újítani a szolgáltatókkal kötött szerződéseket. A lakásfenntartási támogatás havi 8000 forint és 6 hónapra állapítható meg. Az időskorúak rezsitámogatása évi 8 vagy 10 ezer forint lehet, a jövedelemtől függően. A támogatásokat továbbra is a DVG és a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. Közreműködésével biztosítják. Hamarosan megkezdődik a Móra Ferenc utca felújítása Sárkeresztesen. A beruházás során megújul az útburkolat, stabilizált útpatkát alakítanak ki, és kiépítik a zárt csapadékvízelvezetést is. A szükséges helyeken támfal és lépcső is épül. A kivitelezés a napokban indul, és várhatóan tavasszal fejeződik be. Az építkezés idején forgalmi korlátozásokra és átmeneti kellemetlenségekre is számítani kell. Az önkormányzat a lakók türelmét és együttműködését kéri. A rendőrség tájékoztatása szerint emberkereskedelem és kényszermunka miatt indítottak eljárást két seregélyesi férfival szemben. A polisz.hu közlése szerint az 55 éves apa és 34 éves fia 2018 óta kiszolgáltatott helyzetben lévő embereket dolgoztathatott, elsősorban zöldség- és gyümölcsárusításban. A sértettek megfelelő fizetést nem kaptak, volt akinek csak élelmet és alkoholt adtak. Több embert víz és megfelelő fűtés nélküli helyen szállásoltak el, és a gyanú szerint többeket bántalmaztak is. A rendőrök szeptember 15-én fogták el a két férfit, akiket őrizetbe vettek, letartóztatásukat pedig kezdeményezték. A fiatalabb férfit csalással is gyanúsítják. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy akár 25%-os tulajdonrészt is szerezhetnek magyar helyi energiaközösségek a szélerőművekben. A lehetőséget a magántőkéből megvalósuló szélerőmű tenderhez kapcsolódó energiaközösségi program biztosítja. Az energiaközösségek lényege, hogy a helyben megtermelt energia helyben hasznosuljon, a többletenergia bevétele pedig helyben maradjon. A Fejér megyeieket is érdekelheti, hogy gyermekirodalmi online naptárat készített a Móra könyvkiadó. Az örök naptár bemutatja a gyermek és ifjúsági irodalom jelentős magyar és külföldi alkotóit. Az ingyenesen elérhető naptárban hónapokra és napokra bontva lehet böngészni, de akár név, évszám vagy könyvcím is megadható a keresőben. Végül az időjárásról: egy hideg front elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz. Napközben szakadozik a felhőzet, futózáporok, esetleg egy-egy zivatar északkeleten fordulhat elő nagyobb eséllyel. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Országos programmal segítenék a fogyatékossággal élőket. Elfogták az Erzsébet városi emberölés gyanúsítottjait, a Mona Lisa mellé álmodták festményeiket német turisták. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elfogadták az országos fogyatékosságügyi program intézkedési tervét, idén 6 döntést készítenek elő, jövőre pedig 78 pontban foglalja össze a feladatokat a terv. A megvalósításra 9,3 milliárd forintot szánnak, írja a kormány.hu. A cél, hogy segítsék a fogyatékossággal élők önálló életvitelét, valamint egy olyan befogadó társadalom kialakítása, amely esélyegyenlőséget biztosít. A programban szerepel a prevenció, az önrendelkezés elve vagy a cselekvési tér biztosítása. Elfogták az Erzsébet városi emberölés feltételezett elkövetőit. A két férfit tegnap este Csepelen találták meg, közölte a BRFK. A tettesek péntek hajnalban a 7. kerületben egy 36 éves férfit támadtak meg, az egyikük megszúrta. Az áldozat a helyszínen meghalt. A gyanúsítottak őrizetben vannak, kezdeményezték letartóztatásukat. Minden második magyar munkavállaló váltott már pályát, ez derül ki egy állásközvetítő portál friss kutatásából. Ebben rámutatnak, hogy 10 dolgozó közül 3 gondolkozott el komolyan a váltáson, de végül nem lépte meg, és 10-ből csak 2 munkavállalónak nem volt ilyen indítatása. Az is kiderül, hogy a nők és a férfiak szinte azonos mértékben váltottak már szakterületet életük során. A leginkább befolyásoló tényezők a bér mellett a jobb vezetői hozzáállás és vállalati légkör, vagy a nagyobb szakmai megbecsültség. Saját alkotásait ragasztotta a falra a Mona Lisa közelében a Louvre két látogatója. A német tettesek szombaton a Da Vinci festményt is őrző teremben egy-egy képet erősítettek fel ragasztó szalaggal a falra. A Párizsi Múzeum biztonsági szolgálata lecsapott rájuk, majd jöttek a rendőrök is, és letartóztatták őket. A gyanúsítottak azt mondták, mindezt szórakozásból csinálták, most viszont felelniük kell a falak megrongálásáért. A híres festménynek egyébként nem esett baja. A hírek végén már is mondom, hogy a folytatásban milyen időre számíthatunk. Változóan felhős idő lesz, elvétve lehet kisebb eső, zápor, a szél továbbra is élénk marad, a Dunántúlon lehetnek erősebb lökések. Hajnalra 7-13 fok közé hűl a levegő, a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Holnap nagyrészt napos idő lesz, felhőátvonulások mellett kialakulhat zápor, zivatar, 16-21 fok között alakulnak a csúcsok. A következő napokban is hasonló idő lesz, de kicsit emelkedik majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Múlt héten bajba voltunk ugye itt a mix elején, hogy a indián nyár, vénasszonyok nyara mikor van, hogy hívják. Hát, hogy mikor van, azt nagyon sokan elküldték nekünk a 06-25-55-155-re, köszönjük szépen, hogy ez majd szeptember vége, október eleje.
4: Igen.
3: Amikor megint jön egy picike ilyen felmelegedés, ilyen szélcsendes idő, kellemes, és a többi, és a többi. De nem nagyon kaptunk ötletet vagy tippet arra, hogy akkor ilyen nagyon PC módon ezt hogy kell hívni, hogy a se, és az indiánokat se sértsük meg.
4: Igen, pontosan.
3: Bár nem tudom, én mondjuk örülnék, hogyha én indián lennék, és elneveznék rólam a
4: teljesen tök jó, persze, semmi baj vele.
3: Na mindegy, jó. Music Sounds Better With You, még egy órán keresztül Classic House, Lauer Christian mostantól a lemezjátszok mögött egészen 8-ig.
4: Szevasztok, hej!

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Hát most jut eszembe. Hát te nem is szapoztál idén nyáron Tihanyba. Tele voltál idővel.
2: Sajnos.
1: Tele voltál idővel, mit csináltál? Otthon ültél, lógattad a lábadat, ahelyett, hogy
2: igen.
1: Megkerested volna a többi mixalbumodat, amit már rég lejátszhatnánk itt, ugye?
2: Hát, igen.
1: Megint nekem kell megvenni a régi albumaidat neked?
2: Azért hogy török hálám egyébként tényleg. Tehát ez az nagyon-nagyon komolyan, ez ki van rakva.
1: Nem, csak ez a szaszolnagetre jutott eszembe, hogy az valamelyiken rajta van, ugye?
2: Nem, nincsen rajta sajnos. Igen, az egy pont egy ilyen kieső korszakban jött ki az a dal, és az már nem fért rá. Nagyon-nagyon sajnáltam egyébként, tényleg nagyon jól sikerült kis muzsika volt.
1: Jó, ugye nem úsztod meg azért, tehát lesz idén is Lauer Mix Album visszahallgatás. Ne.
2: Mindenképpen.
1: Jó, melyik volt? Tehát akkor a Klub Fiesta kipipálva, mi is a következő?
2: A diszkotek.
1: Diszkotek? Na jó van. Na, akkor majd valamikor eszközlünk egy Lauer Christian Diszkotek Remix Album, vagy ez Mix Album visszahallgatást.

0: sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Nagy fájdalmam ugyanis, mindig nem tudtam feldolgozni. A pszichológusom mondta, hogy beszéljek róla sokat, és akkor hát, ha kiürül belőle. Igen, ugye, hogy hát, hogy ugye Fatboy Slim, meg Big Beach Boutique, meg Brightoni tengerparti buli, amire jegyem volt, és nem tudtam elmenni. Na mindegy, és hogy képzeld el, hát nyilván előtte, utána, közben én ott néztem ugye a social médiát, hogy ki mi, mit rak fel, és a többi, és a többi. És már nem vagyok benne biztos, hogy ez a dal, ami most érkezik, de ugye ez is a klasszik Big Beach Boutique 2-n, a bulin is, meg ugye hát az ott rögzített hanganyagon, ugye igen, rajta van a Raven Maisie Real Life.
2: Persze. És alap dolog ugye a Queen sampling.
1: Igen, igen, igen, ja, igen. És egy csaj felrakta, hogy ráüzent a Fatboy Slimre. Nem tudom, hogy amúgy is benne lett volna, de az volt a lényeg. A csaj ráüzent a Fatboy Slimre, hogy figyelj, én az ős, tehát a Big Beach Boutique-on nem tudtam ott lenni, mert akkor még nem születtem meg, de hogy most ott leszek apámmal, és hogy légy olyan kedves, játsz már le a nem tudom mit. Azt hiszem ez volt, de nem vagyok benne biztos.
2: Mennyire kemény.
1: És visszajött a Fatboy Slim, hogy minden további nélkül. És lapozol a sztoriba, és nézd meg, áll a szőr a karomon, és lapozol a sztoriba, és ott van, ahogy a Fatboy Slim játsza a dalt, amit ennyi kért a csaj, mert hogy, szóval, hogy így...
2: Egyébként nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a track listájára, még nem rakták fel, képzeld el sehova.
1: Igen, és szerintem biztos vagyok benne, hogy ugye négy nap, négy különböző
2: track
1: lista.
2: Igen.
1: Jaj, csak legyen már jövőre is. Léci, ha valaki ismeri, valaki hallja, akkor Norman, please.

0: Mixben. A lemezjátszóknál Lower.
1: És azt is, hogy meg lehet ismerni, hogy húz az alja.
2: Persze, nagyon jó volt a grúgja.
1: És tudod, hogy az öreg Bob Marley mindjárt arra fakad.

0: pont most a végén, amikor Lauer Krisztián felrakja az utolsó lemezt. Ennyi volt mára a Classic House 120 perc. Lauer Krisztián, nagyon szépen köszönjük, még gyorsan egy elérhetőséget várján, ne szaladj. Szóval, hogy mixeidet, hol merre?
1: A mixcloud.com/DJLauer, illetve a mixcloud.com/Lauer&Canard, valamint a soundcloud.com/DJLauer oldalon találod.
0: Na most mehetsz, köszönöm szépen.
1: Sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Ma van az Alzheimer-kór világnapja, átalakítják a pedagógusok továbbképzési rendszerét, tovább lehet jelentkezni a Teszed akcióra. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma van az Alzheimer-kór világnapja. A betegség 1 millió embert érint Magyarországon betegként vagy hozzátartozóként, hívták fel a figyelmet szakemberek. Az Alzheimer-kór a demencia leggyakoribb oka, és hazánkban mintegy 2-300-an szenvednek tőle. Fontos a korai diagnózis, mivel hatékony gyógyszeres kezelés nincs. Hangsúlyozták, hogy az esetek csak nem fele megfelelő életmóddal megelőzhető, vagy jelentősen késleltethető lenne. Arra is rámutattak, hogy Magyarországon nincs átfogó demencia stratégia, és mivel itthon nem minősül fogyatékosságnak, a betegség terheinek túlnyomó többségét a családok viselik. Átalakítja a kormány a pedagógusok továbbképzését. A készülő kormányrendelet alapján első körben megszüntetnék a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit. A gyakornokoknak nem kell majd vizsgázni a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. Az átalakítás második ütemében visszaépítenék a piaci alapú szabadon választható képzéseket is a rendszerbe, és bevonják az óvodai és bölcsődei dolgozókat. Ismét drágult egy kicsit a benzin, a 95-ös átlagára mára 1 forinttal emelkedett, így 1 literért 636 forintot kérnek. A gázolajára nem változott, 1 liter átlagosan 709 forintba kerül a kutakon. Meghosszabbították a jelentkezési időt az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Szeptember 27-éig, azaz vasárnapig lehet regisztrálni. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát idén október 12-e és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális hulladékelhelyezés megelőzésére és megszüntetésére hívják fel a figyelmet. Idén már mintegy 2 milliárd forintos bírságot szabott ki a GVH. Az összeg már landolt is a központi költségvetésben. Azt is kiemelték, hogy mindemellett a Temu legalább 882 millió forint, az About You pedig mintegy 500 millió forint kompenzációt fizetett a magyar vásárlóknak a versenyhivatal eljárásai nyomán. 6 új kartel eljárás is indult, ezekben több mint 250 vállalkozás érintett. Változóan felhős idő lesz, elvétve lehet kisebb eső, zápor, a szél továbbra is élénk marad, a Dunántúlon lehetnek erősebb lökések. Hajnalra 7-13 fok közé hűl a levegő, a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Holnap nagyrészt napos idő lesz, felhő átvonulások mellett kialakulhat zápor, zivatar, 16-21 fok között alakulnak a csúcsok. A következő napokban is hasonló idő lesz, de kicsit emelkedik majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Mi a közös a minigolfban és az Alzheimer korban? Nagyon olcsó poén lenne azt mondani, hogy hát tudom, csak már nem emlékszem rá. Mindkettőnek ma van a világnapja szeptember 21-én, és hogy mi a közös a Savage Gardenben, Eminemben és a Madison Avenue-ban? Hát, hogy mindhárman érkeznek a következő órában, 8 és 9 óra között itt a Best FM.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. A most érkező dal producerei, Tim Kelly és Bob Robinson úgy készítették ezt a dalt, hogy az volt a fejükben, hogy ezt majd Jackónak, Michael Jacksonnak szeretnék odaadni. Később aztán dolgoztak együtt Jackóval, de ez a dal nem a pop királyai, hanem Cisco élet.

Best FM a legjobb zenék, és ahogy a gyors étteremben szoktak görög hetek lenni, nálunk most ausztrál percek vannak. A Savage Garden és az I Want You után szintén Ausztráliából érkezik a Madison Avenue, és a Who the Hell Are You?

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egy ezresért utazhatunk az országban holnap az autómentes napon. Segít a KSH az éghajlatváltozás nyomon követésében. Közeleg a kutatók éjszakája. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Automatikusan érkezik a dízel támogatás. Idén 4 részletben összesen 20 000 forintot kapnak a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű járművet üzemben tartó magánszemélyek. Ezt nem kell külön igényelniük, és bankszámlaszámukat sem kell bejelenteniük, közölte a NAV. Az első 5000 forintot szeptember 30-án küldik. Annak, akinek az adóhivatal nem ismeri a számlaszámát, a postás kézbesíti majd az összeget. Az autómentes nappal zárul az Európai Mobilitási Hét. Még egy napig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon. Ráadásul a holnapi autómentes napon 999 forintos napi jeggyel korlátlanul lehet utazni a helyközi járatokon az egész országban. Csak a felárakat, például a helyjegyet kell külön megváltani. Magyarország egyébként idén már 25. alkalommal csatlakozott az Európai Mobilitási Héthez. Az éghajlatváltozás legfontosabb hazai folyamatait mutatja be a KSH új interaktív kiadványa. 50 mutató segítségével szemléltetik a változásokat. Eszerint Magyarország éghajlata számottevően megváltozott az elmúlt évtizedekben. Az átlaghőmérséklet folyamatosan emelkedik, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok. Évről évre nő a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma, melyekből 2000 előtt legfeljebb évi 2-3 volt, tavaly előtt pedig már átlagosan 16. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Pinteken és szombaton országszerte több mint 200 helyszín várja az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között, mondta rádiónknak Kardon Béla, az esemény fő koordinátora.
2: A kutatók éjszakájának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezet rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több partnerintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be.
1: Változóan felhős idő lesz, elvétve lehet kisebb eső, zápor, a szél továbbra is élénk marad, a Dunántúlon lehetnek erősebb lökések. Hajnalra 7-13 fok közé hűl a levegő, a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Holnap nagyrészt napos idő lesz, felhőátvonulások mellett kialakulhat zápor, zivatar, 16-21 fok között alakulnak a csúcsok. A következő napokban is hasonló idő lesz, de kicsit emelkedik majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Hosszú évekig megvoltam róla győződve, hogy az M&S, az a Milk & Sugar takarja, illetve hogy a Deep Swing az egy olasz formáció, mindkettőben tévedtem. A Deep Swing Los Angeles illetőségű, az M&S pedig Ricky Morrisont és Frank Sidolit, két brit producert takar. A Sasol Nuggettel indítjuk az órát, és aztán hamarosan jön majd az In The Music is.
3: Ez a Night Shift a Best

Blastofam, a legjobb zenék. Az elmúlt évek nyilatkozatai alapján bevallom őszintén, ezt nem láttam jönni, pláne nem ebben a formában. Újra összeállt a Faith No More, és januárban Ausztráliában és Új-Zélandon fognak koncertezni a System of a Down előzenekaraként. Aztán remélhetőleg nyáron már összetedik magukat, és jönnek majd Európába is. Érkezik az Easy, itt a Best-em.

Best FM, a legjobb zenék, One Night Stand, egy éjszakás kaland. Hát valami ilyesminek hirdette meg szeptember 12-i újra egyesülő koncertjét a Mystic. 20 évet kellett erre várni. Hogy lesz ebből még több, hát azt talán csak a zenekar és a menedzsment tudja. A Scandalous érkezik most itt a Best.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Átalakul a pedagógusok továbbképzése, meghosszabbították a jelentkezést a TESZED akcióra, szélrekordot hozott a hajnal a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Átalakítja a kormány a pedagógusok továbbképzését. A készülő kormányrendelet alapján első körben megszüntetnék a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit. A gyakornokoknak nem kell majd vizsgázni a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. Az átalakítás második ütemében visszaépítenék a piaci alapú szabadon választható képzéseket is a rendszerbe, és bevonják az óvodai és bölcsődei dolgozókat. Meghosszabbították a jelentkezési időt az idei TESZED hulladékgyűjtő akcióra. Szeptember 27-éig, azaz vasárnapig lehet regisztrálni. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát idén október 12-e és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális hulladékelhelyezés megelőzésére és megszüntetésére hívják fel a figyelmet. Minden második magyar munkavállaló váltott már pályát, ez derül ki egy állásközvetítő portál friss kutatásából. Ebben rámutatnak, hogy 10 dolgozó közül 3 gondolkozott el komolyan a váltáson, de végül nem lépte meg, és 10-ből csak 2 munkavállalónak nem volt ilyen indítatása. Az is kiderül, hogy a nők és a férfiak szinte azonos mértékben váltottak már szakterületet életük során. A leginkább befolyásoló tényezők a bér mellett a jobb vezetői hozzáállás és vállalati légkör, vagy a nagyobb szakmai megbecsültség. Elfogták az erzsébetvárosi emberölés feltételezett elkövetőit. A két férfit tegnap este Csepelen találták meg, közölte a BRFK. A tettesek péntek hajnalban a 7. kerületben egy 36 éves férfit támadtak meg, az egyikük megszúrta, az áldozat a helyszínen meghalt. A gyanúsítottak őrizetben vannak, kezdeményezték letartóztatásukat. Megdőlt a fővárosi szélrekord. A Jánoshegyen ma hajnalban 92,9 km/órás szénlökést rögzítettek. Ezen a napon korábban 90 kilométeres volt a legerősebb szél. Most ez a 2017-es csúcs dőlt meg. Változóan felhős idő lesz, elvétve lehet kisebb eső, zápor, a szél továbbra is élénk marad, a Dunántúlon lehetnek erősebb lökések. Hajnalra 7-13 fok közé hűl a levegő, a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Holnap nagyrészt napos idő lesz, felhő átvonulások mellett kialakulhat zápor, zivatar, 16-21 fok között alakulnak a csúcsok. A következő napokban is hasonló idő lesz, de kicsit emelkedik majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Ashernek és Sophie Alice Bestoknak teljesen más tapasztalatai vannak a zenés táncos szórakozó helyekkel kapcsolatban. DJ Garas Falling in Love, ezt hozza majd Asher, Sophie Alice Bester pedig a Murder on the Dance Floor-ral nyitja ezt az órát, ahol egyébként a szombat estét isteníti majd Wickfield a Saturday Night-tal és Cuny Williams a Saturday-jel.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, amikor két évvel ezelőtt itt volt, 18 dalt játszott a budapesti koncertjén. Az idei Papp Lászlós koncertjén pedig 20 dallal örvendeztette meg a rajongókat. Én támogatom abszolút, hogy Lenny Kravitz folytassa ezt a fajta tendenciát. Jöjjön két évente, és mindig játszom csak egy-két-három dallal többet a budapesti rajongóknak. Fly Away, persze, hogy ez is felcsendült a Papp Lászlóban augusztus 2-án. Ez jön most itt a

Best FM a legjobb zenék, és akkor legalább mi teremtsünk egy picike nyári hangulatot az Afro Medúzával, ha már az időjárásra nem számíthatunk holnap. Hosszú idő után először 20 fok alatt marad a nappali maximum. 19 fokra kell számítani országszerte mindenhol, és ha ez nem lenne elég, akkor felhő és szél is lesz bőven.

Pastafam a legjobb zenék, idén végre érkezik a Shrek 5. része, 28-ban pedig állítólag lesz egy előzményfilm is, ami a Samárról fog szólni, aminek ugye Eddie Murphy a szinkronhangja, és hogy mik az Eddie Murphynek ehhez a dalhoz? Hát, hogy egy híres stand-up estjének egy bizonyos részében mondta ezt tanácsként a férfiaknak, tagadni mindent, akkor is ha rajta kapnak. It wasn't me, jön segély!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Holnap lesz az őszi napi egyenlőség, vagyis holnaptól már egyre hosszabbak lesznek az éjszakák, és egyre rövidebbek a nappalok. És ha már ilyen csillagászati adatoknál tartunk, holnap reggel 7:30 lesz majd a nap felkelte. Nálunk meg a következő órában a Sunrise, köszönhetően a Simply Rednek, hamarosan itt a Best-en.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en Whiteboard.

Best FM a legjobb zenék áll a Bála CNC Music Factory körül. A csapat egyik alapítója, Robert Cleville, 30 millió dolláros kártérítést követel Freedom Williams-től, a rappertől, aki a Gonna Make You Sweat, a Here We Go és a Things That Make You Go című kislemezeken is szerepel, mint vendégelőadó, mert hogy ő hivatalosan sosem volt a CNC Music Factory tagja, ennek ellenére most már évek óta CNC Music Factory néven turnézik szerte a világban. Na hát ebből lett elege Robert Cleville-nek, és ezért nyújtott be most egy keresetet az amerikai bíróságra. 30 millió dolláros kártérítést követel. Jana, do you wanna get funky, the best time?

Best FM, a legjobb zenék a hétfőnek ezennel vége. Holnap este 6-kor 120 percnyi funkival indítjuk majd a keddestét. Keddi rezidensünk DJ Hangya is csatlakozik majd hozzám. 7-től 8-ig ő áll majd a lemezjátszók mögött. Úgyhogy akkor zárom a mai Night Shiftet, de holnap újból együtt lehetünk together again. Janet jön, én meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.